0: indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, félszázad legnagyobb slágerekkel.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 Dablab Dabas kukac gmail.com
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
0: Éjjel három óra van.
2: Az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban a magyarok. Fél év alatt csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A legfrissebb EP felmérés szerint a magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. A legutóbbi tavaly őszi közvéleménykutatás óta 8% ponttal 75%-ra nőtt azoknak az európaiaknak az aránya, akik szerint az EU biztos pont a mai zűrzavaros világban. A magyar válaszadók ennél is nagyobb arányban 80%-nyian gondolják így, ami a 2025 őszén készült felméréshez képest 14% pontos növekedés. A magyar válaszadók legnagyobb arányban az energiafüggetlenséget nevezték meg olyan területként, amelyre az Európai Uniónak hangsúlyt kellene fektetnie ahhoz, hogy megerősítse helyét a világban. Csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény, csak a brazil real és a kolumbiai peso ért el jobb eredményt a forintnál, írta Németh Dávid, a KNH Bank vezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző. A szakértő szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. Kibővítették a Balaton 24 napi jegyet, Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható. A két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban elindult a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon és a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számban lehet utazni. A vonatjáratokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany és Szigliget. Jelentősen bővült a biomassa energetikai célú hasznosítása Magyarországon 2025-ben. Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb statisztikai jelentése szerint a hazai erőművek, fűtőművek, ipari kazánok és biogázüzemek összesen 6,6 millió tonna biomasszát használtak fel energiatermelésre, ami 10,8%-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Az adatgyűjtésben 235 működő létesítmény vett részt, köztük 70 biogázüzem. Szigorítaná a taxisok ellenőrzését a horvát kormány. Átláthatóbbá tenni a taxiszolgáltatásokat, és lehetővé tenni a viteldíjak felső határának meghatározását. A javaslat célja a személyszállítás biztonságának növelése, valamint annak garantálása, hogy taxiszolgáltatást csak engedéllyel rendelkező sofőrök és járművek végezhessenek. Vasárnap alapvetően napos idő valószínű, néhol zápor előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések a szelet. A minimum 12 és 20, a maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghangosabb.

0: legjobb zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
8: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
9: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
10: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
11: Minden, ami vas.
12: Reklám voltam, viszont hallásra.
13: A zene alfája és omegája.
14: Rádió Dabas.
13: Az otthon hangja.

0: hajnali 4 óra van.
1: Felpörgött a lakáspiac júniusban, egyre több a kutyabarát strand. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően hírek.
1: Jelentősen felpörgött a lakáspiaci forgalom júniusban a Dunahaus szerint. Az ingatlan közvetítő azt írta, a júniusi tranzakciószám 10,9%-kal haladta meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakihoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás. A háttérben az eladói oldal korrekciója állhat. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adó visszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalása szükséges, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. Országos reprezentatív kutatásukból kiderül az is, hogy a válaszadók csak nem negyedének van nyugdíjpénztári megtakarítása. Ez az öngondoskodási forma a 40-es, 50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. Gyarapodott a magyarországi kutyabarát strandok száma, míg 10 éve csak 8, idén már 22 strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat, ami mutatja a kutyabarát helyek iránti igény jelentős növekedését, közölte a kutyabaráthelyek.hu. Azt írták, az ilyen helyek iránti igény a közeljövőben a kutyatartás népszerűségének növekedésével várhatóan még nagyobb lendületet vesz. A minősített kutyabarát helyek kialakítása forgalomnövelő hatású, elősegíti az adott település turizmusát. Magyarországon becslések szerint csak nem 3 millió kutya él. Térségenként jelentősen eltér az idei kajszi termés, az időjárási szélsőségek az ország több részén ismét komoly kiesést okoztak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kajszi belföldi termőterülete csaknem 5500 hektár, a legnagyobb termőtáj továbbra is Bács-Kiskun megye, ám az itteni ültetvények jelentős részét sokszor éri fagykár. Borsodaba-Üzemfény megyében szintén komoly károkat regisztráltak, de a folyamatosan erősödő tolnai termőtájon jó lesz a termés a NAK adatai szerint. Világszinten az éves kajszi termés meghaladja 4 millió tonnát, az Európai Unióé 5-700 ezer tonna, ennek 80-85%-át Spanyolország, Olaszország, Franciaország és Görögország adja. Magyarország részesedése uniós szinten 4-5%, de ez a belföldi keresletet sem fedezi. Háromszorosára emeli a turista adót Japán, átszámítva csak nem 6000 forintra. Az ok, hogy egyre több külföldi látogató érkezik az országba, írja Guardian. A kilépési adónak is nevezett összeget az országot elhagyó turistáknak, valamint a japán nemzetiségű lakosoknak is ki kell fizetniük. Napos felhős idő valószínű vasárnap, egy-egy zápor néhol kialakulhat, ilyenkor erős lehet a szél is. A hajnali 12-20 fok után 25-30 fok közé melegszik a levegő.
2: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: www.radiobalos.hu.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
0: www.radiodabas.hu.
2: Keresem a lányt az álmomból, érzem a
0: www.radiodabas.hu.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
0: www.radiodabas.hu.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Sokaknak a megszokottnál korábban érkezik a nyugdíj, csökkent az élelmiszerpazarlás. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A megszokottnál korábban július 10-én érkezik a nyugdíj ebben a hónapban azoknak, akik bankszámlára utalva kérik az ellátást, írja a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a HEOL. A változás oka, hogy a szokásos utalási nap vasárnapra esik, így a csúszás elkerülése érdekében előrehozták az időpontot. A nyugdíjfolyósítás alapszabálya szerint az ellátásokat minden hónap 12. napján utalják, azonban ha ez a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetés korábbi munkanapra kerül. Csaknem 40%-kal csökkent az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése szerint. A legnagyobb mennyiségben továbbra is a készételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. A kutatás arra is rámutatott, hogy a pazarlás leggyakoribb okai évek óta változatlanok. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeznek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. Újra elérhető a Bakony napi jegy, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, valamint a térség sok autóbuszjáratán. A Bakony napi jeggyel két vármegyében is lehet utazni, könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői ösvényes, Zirc és Pannonhalma. Jelentősen emeli a brit kormány a védelmi kiadásokat, amelyek a következő 4 éves időszak végére megközelítik a 300 milliárd fontot. Ezzel a brit védelmi költségvetés az időszak végéig eléri a hazai össztermék 2,7%-át. Az oroszok 81%-a támogatja az ukrajnai háború azonnali befejezését. Ez a legmagasabb arány, amelyet a teljes körű invázió kezdete óta rögzítettek, derül ki egy tanulmányból. A májusi felmérésben az is látható, hogy az orosz-ukrán háború első helyen szerepel az oroszok számára a legsürgetőbbnek tartott témák között, megelőzve az alacsony béreket és a túl magas árakat. Egy külön kérdéssor a mobil internet korlátozásokkal és a Telegram blokkolásával foglalkozott. A válaszadók többsége negatívan ítéli meg ezeket az intézkedéseket, mivel ezek a korlátozások megzavarják az emberek szokásait. Felújítják a késő barokk képítészet egyik kiemelkedő alkotását, a Teleki palotát Kolozsváron, miután a Kolozs megyei önkormányzat jóváhagyta a beruházás műszaki-gazdasági mutatóit. Megerősítik az épület szerkezetét, restaurálják a történelmileg és építészetileg értékes elemeket. Az épület korszerűsítése mellett az udvart is rendezik. A műemléképület 1790 és 1795 között épült, építését második Teleki Ádám gróf kezdte el, majd utódok hiányában unokaöccse Teleki László folytatta. Az 1930-as években a palota a Római Katolikus Egyház tulajdonába került, majd a kommunizmus idején államosították és kollégiumként, lakóházként használták. Vasárnap alapvetően napos idő valószínű, néhol zápor előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések a szelet. A minimum 12 és 20, a maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádiódavas, az otthon hangja.
4: So we are in yes. I just wanna swim in you.
0: 93.4.
1: Rádió.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Nézem!

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babos 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Let me tell you.

Kiben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézed. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele.

nincsen figyelmed. Bujakott alatt, mint dorombol, a hiúság megtett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de

0: Reggel 6 óra van.
1: Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Több nagyvárosban is korlátozzák a plakáthelyek számát. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News.
2: Magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatás összegét, közölte a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arról írt, nagyjából 400 ezer gyermek után jár 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse az iskolakezdés terhét. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a plakáthelyek számát. A szegedi főépítész javaslata szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata elkezdődött. Budapesten június 26-án döntött a fővárosi közgyűlés arról, hogy radikálisan csökkenti a plakáthelyek számát. Mintegy 10 000 plakáthelyet megszüntet a 15 000-ből, megtiltja az óriás plakátokat, reklámhálókat és ötödére csökkenti a hirdetőoszlopokat az év végéig. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amelyet már 2005 óta nem használnak. A kémény 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság, végleges magasságát a 80-as években érte el, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez szerkezetét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét, az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát. A kémény lebontásával az utolsó része is eltűnik az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájának, amely nem kapott műemléki besorolást. Nem szabad fürödni a szelídítóban. Átmenetileg nem látogatható a strand, mivel a magas vízhőmérséklet, az extrém időjárási tényezők és a hétvégi jelentős látogatószám miatt elszaporodtak az enterokokkusz baktériumok. Dusnoki Csaba polgármester azt mondta, a vízminőség eddig kiváló volt, most romlás következett be átmenetileg. A polgármester szerint a felszíni vízhőmérséklet meghaladta a 36-37 fokot, ezért a baktérium intenzívebben szaporodott. Dusnoki Csaba arra kérte az embereket, hogy a tiltást mindenki tartsa be a saját biztonsága érdekében. A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senki se kényszerüljön kivándorlásra. Szovjet termelési filmeket vetítenek az Uránia Nemzeti Filmszínházban 35 mm-es kópiáról. Az előadássorozat július 12-én indul a Vidám fickók című 1934-es alkotással. Napos felhős idő valószínű vasárnap, egy-egy zápor néhol kialakulhat, ilyenkor erős lehet a szél is. A hajnali 12-20 fok után 25-30 fok közé melegszik a levegő.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Monor bravúros bajnoki címének következtében több játékosuk iránt is érdeklődést mutattak magasabb osztályú, illetve azonos osztályú, de magasabb osztályba vágyó együttesek. A klub természetesen nem akadályozza ezen előrelépéseket, sőt támogatja ebben a játékosokat, hogy a karrierjükből a maximumot tudják kihozni. Továbbá igyekeznek segíteni azon játékosoknak is, akik a több játék lehetőség reményében váltanak csapatot. Ennek okán a következő idényt már nem a Monori Sport Egyesület kötelékében tölti Pirgi Péter, Ménesi Edvárd, Farkas Balázs, Bedővári Péter, Juhász Zsombor, Ulicsár Máté, Bezzeg Olivér, Rettel Szilárd, Varga Bence és Borsos Attila. A támozóknak a csapat és a szakmai stáb megköszönte az eddigi munkát, az új csapat felállásáról pedig a napokban kaphatunk majd tájékoztatást. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a rádiódadást.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Itt egy újabb magyar dal.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.
2: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak. Mikor vele vagyok, olyan happy minden, de ha távol vagyok, másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondta, nem triapálja, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
3: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után nyúlt.

0: Tó is, hogy van-e még remény a helyzet javulására. Szervusz Tibor, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz.
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Tibor, hát most legyen az az első kérdés, hogyha valaki most a tóhoz megy, mit lát? Tényleg ennyire drámai a helyzet, vagy a képek kicsit csalnak azért?
1: Hát ezen nincs mit szépíteni, igazából ha valaki ide jön, akkor a valóságot látja, ezt én azt gondolom, hogy kár eltitkolni. Nagyon furcsán néz ki ez egy olyan helyzet, amit még a sokat látott szakértők is felvont szemöldökkel néznek. Ugye az a mondás, hogy nincs víz a tóban, ez nyilván nem igaz, tehát van még vízünk. Nyilván ez egy alacsony víztest, tehát alacsony az átlag vízmélysége a tónak, másfél méter. Nyilván ebből a vízből, hogyha a jelenlegi állapotot nézzük, akkor az nagyon drámai, nagyon melbevágó. Van víz a tóban, de nagyon kevés, én így szoktam jellemezni.
0: Lehet most ott fürdeni, strandolni?
1: Igen, ez nagyon sok kérdést kapok, ugye egyrészt önkormányzati képviselőként, egyrészt környezetvédelmi szakemberként. Az nagyon fontos, hogy ilyen mendemondák terjengenek, és azt gondolom, hogy ez az egész országra igaz lehet. Ilyen tavak viszonylatában ugye a Balaton, Fertőtó, Velencei tó, Tatai tó, tehát bármi olyan fürdőtavunk, ami fürdőse alkalmas. Ugye a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, így hívják NNGKI, neki van egy fürdőtérkép oldala, én mindig onnan tájékozódom. Ott megvannak azok a fürdőhelyek, amik ugye nyilvántartásban vannak véve, és onnan célszerű tájékozódni. Ugye az idei év az csalóka nálunk, mert egyébként azok a fizetős strandok, amik eddig fizetős funkcióban működtek, ami azt jelenti, hogy bizonyos szolgáltatásokat, akár mosdóhasználat, akár vízimentő szolgálat biztosítani kell, ezeket mi most nem kértük be, mert ugye a jelenlegi vízszint nem indokolja, így döntött a testület, tehát ezek díjmentesen használhatóak, és ezeknek most szabad partszakasz státuszuk van. Tehát például nincs vízimentés, kifejezetten a strandon. Tehát összességében a válasz a kérdésedre az az, hogy ezek a hivatalos szervek, tehát a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Vízügyi Igazgatóság, a Magyarországos Horgászszövetség, ezek mind valamilyen időközönként mérik a víznek a minőségét, és jelenleg a Velencei-tó fürdése alkalmas. Az igaz, hogy jelenleg 30 fok fölött vagyunk már bőven, itt is, és egyébként a Balatonnál is. Azért említem, mert az egy sokkal nagyobb víztest, nagyobb az átlagmélység, nehezebben melegszik fel, de mégis 30 fok fölött van. Tehát azt gondolom, hogy minden nap figyelni kell ezeket a figyelmeztetéseket vagy jelzéseket. Most, amit itt el lehet mondani, egy ilyen nagyon furcsa színű a tó, ugye ezek mind természetes tavak, tehát ez nem egy medence, amit karban tartanak, ezek természetes vízfelületek. Egész barnás-sárgás a színe, nagyon kezd besűrűsödni, ami azt jelenti, hogy ez egy sós-szikes tó, ugye, ami egyébként a Fertőtó is, és ahogy elpárolog a víz, van egy mérték, amit mi nézünk, nagyon ugye kettő értéket nézünk a hőmérsékleten kívül, ez a pH, savas vagy lugos. Most ugye 8 fölött vagyunk bizonyos területein a tónak, ami lugos, enyhén lugos, de ez nem okoz semmi problémát. A vezetőképesség az jelen esetben nagyon magas, tehát itt nálunk egy ilyen 9000-es milli Siemens per centimétert mérünk, itt a 9000-es értéket érdemes figyelni, ami már nagyon magas, nagyon sűrűvé teszi a vizet, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag elpárolog a víz, és a sók, szerves anyagok itt maradnak. Egy hétvégi mérés a Fertőtavon, csak hogy legyen viszonyítási alap, az 4100 volt a Fertőtavon, itt 9200 és 10000 körüli értéket mértünk a Velencei tavon.
0: Ugye sokan azt mondják, hogy, vagy hát olvasható, hogy hát azért a Velencei tó 100-150 évente kiszáradhat, ez normális jelenség. Itt valóban csak az aszályról van szó, vagy azért ennél jóval összetettebb ez a probléma?
1: Ez jóval összetettebb, és szomorúan olvasom ezeket a, nem is tudom, sokat gondolkodom ezen, hogy ez ilyen önnyugtatás, vagy önámítás, vagy nem is tudom, minek nevezhetem ezt, hogy 100 évente kiszáradnak a tavak, és akkor itt beszélünk ugye a Velencei tóról. Hát nagyon nem erről beszélhetünk, mert egyrészt nem igazak ezek a számok most már, hogy 100 évente kiszárad. Ha visszanézünk mondjuk az előző, mondjuk ezt játszunk el a gondolattal, hogy akkor 100 éves periódusokban vagyunk, és az előző kiszáradásnál, vajon ha valaki előveszi az akkori mérési eredményeket, milyen átlaghőmérsékleteket mértünk, milyen nappali középhőmérsékletek voltak, hány olyan nap volt egy héten, vagy egy hónapban, amikor nagyon magas, tehát mondjuk 28-30 fok fölött volt a napi középhőmérséklet, tehát egyszerűen nem mondhatjuk azt, hogy ez a mostani kiszáradás, ez ugyanolyan, mint a, mondjuk, ha eljátszuk a gondolattal, a 100 évvel ezelőtti kiszáradás. Itt egyszerűen egy nagyon komoly fenntarthatatlanságról beszélünk a klíma.

0: válság közepén vagyunk, az asszály közepén vagyunk. Én azt szoktam mondani, hogy egy összezáródó ollóról szoktam beszélni, ami bezárult. Tehát ha valaki visszagondol, akkor 2020-21 fordulójától idáig, 2026-ig minden évben valami gond volt a tavakkal. A vízmennyiséggel, a csapadékmennyiséggel. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy mondjuk 2021 óta minden évben valami nehézséggel küzdöttek ezek a tavak, legyen ez halpusztulás, gyors felmelegedés, vízhiány, talajvízszint kimerülések, tehát 1-1,5 méterrel csökkenő talajszintekről beszélünk, és most már nem csak azt mondjuk, hogy a tavaink kiszáradnak, hanem közelítünk az élelmiszerválsághoz, hiszen mezőgazdasági területeink nagyon csekély része öntözhető, és hogyha belegondolunk, ezek a növénykultúrák, amiket most termesztünk, azok nem bírják ezeket a klimatikus viszonyokat. Tehát ez csak egy nagyon pici figyelmeztető, nem is pofon, hanem egy koki a fejre, hogy van egy ilyen krízis a Velencei tónál. Ez nagyon látványos, ezt most mindenki felkapja, hogy nagyon kevés a Velencei tóban a víz, de ez egy nagyon-nagyon komoly figyelmeztetés a Balaton felé, ahogy megyünk ugye az Alpok felé. A Fertőtó még köszöni szépen, jól van, de hétvégén ott voltam egy kapunyításon, újra lejutottunk a partra, a Fertőpartra, így 8 év után. És gyakorlatilag ők is arról számolnak be, hogy ugye, hogy beköszöntött ez a nagyon nagy meleg, azért naponta 1 centit párolognak ezek a tavak. Tehát ahogy jövünk ide, egyre nagyobb a baj, és ez abszolút nem írható le azzal, hogy 100 évente ez kiszárad, és ez teljesen rendben van, mindenki nyugodjon meg. Ne nyugodjon meg senki szerintem, nagyon nagy krízis felé rohanunk, ez csak egy tünet, hogy kevés a víz a Velencei tóban.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Sokat halljuk a vízpótlás szót, ez pontosan mit jelent, illetve hát, hogy honnan lehetne vizet juttatni a tóba?
0: Igen, ahogy a 60-as, 70-es évek közepén ugye az látszott, hogy mindenkinek valamilyen lehetőséget kell juttatni ahhoz, hogy valamilyen hazai tóban fürödhessen, horgászhasson, vagy egyáltalán a szabad idejét eltöltse. Ezek a jóléti tavaknál azt ismerték fel, hogy nagyon ingadozó a vízszint, és hogy ezeket állandóvá kéne tenni. Ugye itt a vízszint szabályozásra épült 2 darab tározó, a Pátkai és az Ámói tározó, amik önmagában, inkább azt mondom, és ez nagyon nem vonult be a köztudatba, ezek ugye alapvetően árvíztározók, tehát ezek a nagy mennyiségű csapadékot pufferelik tulajdonképpen, amik a vértesből érkeznek, és egyébként bevonták a Velencei tó vízszint szabályozásába. Tehát elsődleges funkciója teljesen más, mint ami a hétköznapi értelemben véve mi beszélünk róla. Gyakorlatilag az évek során most a napokban került a kezembe egy 1993-as kormány előterjesztés, amiben leírják, hogy a 92-93-as évet megelőző 4-5 év szintén nagyon kritikus aszályos időszak volt, tehát már akkor elkezdtek gondolkodni a Velencei tó vízpótlásában, ugye ha a 90-es éveket számoljuk, 36 éve már erről szó volt, hogy valamilyen beavatkozást érdemes lenne megcsinálni, ugye akkor 3 vízpótlási lehetőséget néztek, ugye egyrészt volt a Dunai vízpótlás, és annak is 2 ága volt a Dunai nyers víznek a pótlása, tehát ami lefolyik a Dunán, illetve most is rengeteg település kap az Ercsi homokpad alól, vagy Kavics ágy alól ivóvizet, és ez volt a másik verzió, hogy gyakorlatilag ez az ivóvíz kutakból lehessen pótolni a Velencei tavat. Ugye volt egy bányászat itt, bauxit bányászat a Vértesben, és ezek a tevékenységek megszűntek, tehát ezeket a bánya utakat, vagy bányászati helyeket nem kellett szivattyúzni, hogy ott onnan a vizet eltüntessék, tehát keletkezett egy extra mennyiség, amit valahova el kellett tenni, ez a rákhegyi vízpótlás volt, ez karszvíz vízpótlás lett volna, és volt egy Galja patak, ami egy teljesen más vízgyűjtő terület, annak az átkormányozásáról lett volna szó. 93 és az azt követő 3 évben végül is ez a karszvízpótlás valósult meg, erre közel akkori áron egy közel 400 millió forintos összeget szántak, ez 3 év alatt 50 centit segített a Velencei tavon. Ugye ezzel az a baj, hogy nagyon megnőtt a lakosságszám, nagyon megnőtt az ipari tevékenység, és egyébként, ha valaki kinyitja bármelyik sajtót, online vagy offline terméket, akkor azt látja, hogy naponta jönnek vízkorlátozásról hírek. Nem olyan régen már itt Pest megyében, ugye korábban Zala megyében, Zalaegerszeg környékén kezdték, Kehid a Kustányfürdőben már 3 medencét leállítottak, hogy ne legyen benne víz, mert veszélyezteti az ivóvízbázist. Úgyhogy azt gondolom, hogy ma már nem merülhetne fel ez, hogy ivóvíz minőségű karszvizet tegyünk egy természetes tóba, Van értelme, azt gondolom, szakmai véleményem az az, hogy mivel mi az 50-es évektől kezdve beavatkoztunk ezekbe a vízügyi rendszerekbe, ezért kutyakötelességünk valamilyen szinten beavatkozni a vízpótlásban is, ami nem csak vízpótlás, hanem itt a teljes rendszernek a megsegítése. Tehát beszélünk környezeti, gazdasági és természeti háromszögről, én ezt szeretem mindig elmondani, mindegyik sérül, és ha egy sorrendet föl kell állítani, akkor természetesen a környezetet helyezzük a piramis legaljára, mert hogy arra épül minden az én véleményem szerint. Tehát gyakorlatilag az ökológiai rendszert megbontottuk, és valami nagyon komoly melóval fogjuk tudni csak ezt helyreállítani. Tehát ami most látható a Velencei-tóban, azt nem lehet egy év, két év alatt bármilyen vízpotlással vagy vízátkormányozással megoldani. Ez egy hosszú évtizedes sziszifuszi munka lesz, ugyanannyi, amennyi idő alatt ezt eltoltuk, ezt az ökológiai egyensúlyt.
2: És mi a helyzet most a vendéglátással, illetve hát a turisztikával? Nagyon nagy a kétségbeesés a büféseknél, szolgáltatóknál, illetve kapnak-e segítséget, mert akkor nyilván ez a nyár, ezt már el is engedhetjük, sajnos.
0: Hát ha röviden kéne válaszoltam, akkor nagy a baj, és nincs segítség. Tehát, de bővebben kifejtve, igen. Tehát itt egy évtizedes építkezésre lett volna szükség ugyanúgy a vízpótlás tekintetében, mint a gazdasági szereplők megsegítésében. Tehát gyakorlatilag évről évre mentek az elképzelések. Egy nagyon kedves gondolatmenet a számomra, hogy egy reaktív rendszert viszünk véghez. Tehát mindig reakcióval válaszolunk azokra a kihívásokra, amikkel szembesülünk, nincsen semmilyen proaktív intézkedés. Tehát nem történt sem a turizmus terén egy 4-5 évvel ezelőtti felkészülés, hogy mi lesz, ha baj lesz. Egy nagyon jó példa egy korábbi előadásomon, ugye én a síterepeket hoztam föl példának, hogy mindenki, aki végig gondolja és aki jár síelni vagy ismeri a helyzetet, azt mondhatjuk, hogy a 800 méter alatti síterepek felvonóval, infrastruktúrával, hegyoldallal, azok ma már nem működnek, mert hogy 1100 méteren van a hóhatár. Tehát ott nem volt mit csinálni, hogy akkor teszünk oda havat, nem lehet, mert 5-6-8 fok van. Tehát azokat el kellett engedni, és valami más hasznosítást kellett kitalálni, kerékpár, túrázás, ott ha vannak hegyi tavak, akkor azoknak a környékére való szabadidő eltöltése, de gyakorlatilag nem figyeltünk arra oda, hogy egyébként mit lehet csinálni abban az esetben, hogyha nincs víz, ha nincs hó. Tehát ezzel semmit nem kezdtünk. Úgyhogy gyakorlatilag a vállalkozók azt mondhatni, hogy óriási bajban vannak. Itt például van egy kedves ismerősünk, aki vízibicikli kölcsönzőt, száp kölcsönzőt vagy kajakkenu kölcsönzőt üzemeltet, ő gyakorlatilag bezár. Van egy hajónk, ami sétahajó itt a Velencei tavon, ő neki általában 4-5 hónap szokott lenni az üzemideje, ez most egy hónapra csökkent, és nem tudjuk, hogy mit csináljunk a hajóval, mert le fog érni a hajó a kikötő aljára, valamit kell vele kezdeni, kiemelni, kotorni a kikötőben, és erre nincsenek előre felkészült egyrészt költségkeretek, hogy mit csinálunk ezekkel a vállalkozókkal, hogyan segítjük meg. Egyrészt kisegítse meg a helyi önkormányzat, vagy az állam. Tehát azt gondolom, hogy nagyon nagy a baj, így van, tehát hogy a vállalkozások, nyilván ők tudják, vagy ha okosak, akkor felmérték a kockázatot, hogy azért egy ilyen időjárásnak kitett szektorban dolgoznak, de azért jó lenne gondolkodni, hogy egyébként, hogyha ezeket az ökotavakat mondjuk úgy hívom, hogy ökokelléknek definiáljuk, mert azért a Velencei tó környékén is most lehet biciklizni, sétálni, nyilván 39 fok van, de ha ezt nem nézzük, akkor itt lehet bizonyos tevékenységeket végezni, de sem a turizmus, sem az infrastruktúra, sem a vállalkozók nincsenek erre felkészülve.
2: 93.4. Rádió Dabas. Sokan félnek attól, legalábbis amikor így beszélgetek ott a helyiekkel, hogy esetleg a Velencei tó egyszerűen, hogyha nem kap segítséget, eltűnik. Ez reális veszély? Mit gondolsz erről?
0: Nehéz ezt megmondani, ha az elmúlt reálisan gondolkodunk, és az elmúlt évek számait nézzük, akkor ennyire kritikus helyzetben nem volt még a tó. Tehát, hogy minden évben, ugye 2022-ben, ráadásul ősszel, szeptember végén volt ez a történelmi minimum 53 centin a Velencei tó. Ugye nem sokkal rá, 2026-ban már meg is haladtuk ezt a történelmi minimumot, és 22 és 24 között is csak úgy tudtunk viszonylag jó vízszinteket elérni, hogy leürítettük a még feltelt tározókat, amit említettem, Pátkai és Zámai tározó. Tehát önerőből ez a tó nagyon-nagyon nehezen tudja megoldani azt, hogy fennmaradjon. Önerőből azt gondolom, hogy azok a hallgatók, akik minket hallgatnak, ugye ott a mezőgazdaság játszik főszerepet, ott sem lehet már a régi tankönyv szerinti példákkal, mert ugyanazt termesztjük, ugyanannyi ideig termesztjük, nincs víz, a talajvíz szintjeink lecsökkentek, a talajvízből a felszín alatti vizeket nagyon nagy pénz és energia kivenni, hogy öntözzünk, és egyébként elpárologtatjuk ezeket a vizeket. Tehát egy nagyon-nagyon komoly szemléletváltásra van szükség, de nem kibújva a válasz alól, azt gondolom, hogy reális veszély, hogy minden évben ugyanilyen vízszinteket produkálunk. Tehát a szakértők abban egyetértenek, hogy egy évnyi csapadék hiányzik. Tehát 500, 480-520 mm-nyi csapadék hiányzik. Ez átlagban ugye Magyarország egy éves csapadék mennyisége. Tehát egy évnyi ilyen mennyiség hiányzik. Egyszerűen össze kell dugni a fejüket az okos embereknek, szakembereknek, hidrogeológusoknak, időjárás elemzőknek, mezőgazdasági szakembereknek, mert ez jobb nem lesz. Tehát olyan nem lesz, hogy itt egy ilyen nagyon kellemes 28 fokos környezetben fogunk élni. Egyszerűen még egy ilyen álomvilágban érzem, hogy az emberek abban vannak. Azért jönnek a pofonok, most már ugye a koki helyett jönnek a pofonok, ahol vízkorlátozást vezetnek be. Nem az, hogy napközben csak a medencét nem lehet feltölteni, vagy autót mosni, hanem konkrétan nem jön a csapból a víz. És mi szakemberek, nem jó szó, hogy örülünk, ez nem igaz, de hogy amíg mondjuk, hogy baj van 10 éve, addig senki nem figyelt ránk, csak akkor, hogyha tényleg nem jön a csapból a víz, és nincs miben megmosakodni.
2: Hát azt gondolom, hogy egy ország nevében tudom mondani, hogy reméljük, hogy minél hamarabb rendeződik a tóhelyzet, és tényleg örömmel és a fürdőzés reményében tudunk ellátogatni hozzá. Tibor, nagyon köszönjük, hogy kicsit tisztáztuk a jelenlegi helyzetet, és hát szerintem fogunk még keresni a közeljövőben a fejleményekről.
0: Egész nyugodtan örülök, hogy azon a környéken is egy kicsit tudjuk terjeszteni ezt a helyzetet, hiszen azt gondolom, hogy ez országos probléma, és minél több helyen el tudjuk mondani, hogy baj van, annál több ember figyelmét tudjuk fölhívni arra, hogy hogyan tud takarékosan, odafigyelve a hétköznapjaiban létezni, élni, hogy ő biztonságban legyen. Úgyhogy sok sikert mindenkinek ehhez.
2: Köszönjük szépen!
0: Köszönöm, szervusztok!
1: 93.4 Rádió Dabas.
3: Rövid szünetre megyünk csak el, hogy Ágitól meghallgassuk a friss híreket, de utána folytatódik a gazdász Czerocki Zsuzsival és a kerti tippekkel.
1: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tessék,
5: itt a reklám.
1: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
6: Telefonszám 29-361-776.
7: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
10: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
9: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
10: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
9: De hát a Rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
10: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
9: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu
1: 93.4
4: Rádió Dabas.
11: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
12: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
11: Minden, ami vas.
13: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Megnyílt a dabasi strand, újra több áramszünet volt Gyálon, változóan felhős, napos időt várunk.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Moldován Ágnes vagyok a Rádió Dabas helyi híreivel. Július 5-e van, vasárnap reggel 7:30. Megnyílt a dabasi strand. A nyitás kérdéses volt, ugyanis a medencék melletti területen zajlik a zöld területfejlesztés, amely földmunkákkal is jár. A nyitáshoz biztosítani kellett a két terület teljes körű szétválasztását. A medencéknél évek óta nem történt látványos fejlesztés, a csúszta sem működik. Kőszeki Zoltán polgármester arról beszélt, a jelenlegi csúszda felújítása több millió forintos költség lenne, ráadásul néhány éven belül újra felmerülne, ugyanis a műanyag folyamatosan ki van téve az időjárás viszontagságainak. Ezért egy új megoldáson gondolkodnak, ami megoldaná a helyzetet.
13: Közben ott zajlik egy fejlesztés, és ezt a kettőt, a két területet abszolút fizikailag szét kellett választani. Ez a fejlesztés, az ölt fejlesztés, ez tovább folytatódik, ez majd valamikor nyár második felére fog befejeződni, és közben pedig üzemszerűen biztonságosan egy strandot kellett felkészíteni, átadni. De sikerült, megnyitott a strand. Én úgy tudom, hogy már több százan az első két nap több százan látogatták. Egy olyan hétvégére számítok, hogy akik itthon vannak Dabason, fiatalok, családosok, kimennek és élvezik ennek a strandnak a szolgáltatását, alapszolgáltatását, lehetőségét, és volt a stranddal kapcsolatban néhány kérdés a csúszdákkal kapcsolatban. A csúszdáknak a felújítására vagy új csúszdák beállítására néhány évvel ezelőtt készítettünk egy kalkulációt, ez az akkori számítások szerint 50-60 millió forint lett volna. Ezt nagyon nehéz előteremteni a költségvetésből a rengeteg feladat mellett. Most úgy látom, hogy vannak új technikai megoldások, most az volt a fő cél, hogy az alapfunkció rendben legyen, a medencék működjenek, és a medencék környezetében megfelelő strandi környezetet tudjunk teremteni, és közben zajlik a fejlesztés, az ötletfejlesztés, és az már szépen lassan hozzákapcsolódik az alapfunkcióhoz, sőt az kiegészítés, hogy mondtam, minden évszakban lehet majd használni a strandot. És a csúszdák, ugye főleg a fiataloknak ez egy olyan attrakció, egy olyan szórakoztatás, ami valóban tényleg még pluszban vonzóvá teszi a strandot. Mérlegeljük, gondolkodunk rajta, most látunk egy-két újabb technikai megoldást, ezt a ponyvás csúszdás megoldást, ami nem igényel olyan bonyolult szerkezetet, és talán maga a ponyvás megoldás az egy egyszerűbb és olcsóbb, mint ezek a műanyag csúszdák. A műanyag csúszdák egy idő után az UV miatt nehezen bontható, vagy egyáltalán nem bontható el, nincs hol tárolni. Ez télen-nyáron kint van, az időjárás viszontagságai megeszik egy-két év alatt, és utána már nem tudják betölteni funkciójukat, és ezt néhány évente lecserélni, ez egy több 10 millió forintos költség, úgyhogy erre valamit ki kell találnunk.
4: Nyilvánosan mondott köszönetet a Daköv Kft. Ügyvezetője a cég dolgozóinak, akik a rendkívüli hőségben minden nap a terepen dolgoztak a vízhálózat működtetésén. Dr. Jasper Andor kiemelte, hogy az extrém időjárás, a soha nem látott vízfogyasztás és a folyamatos üzemeltetési kihívások olyan helyzet elé állították a Daköv Kft-t, amelyre korábban nem volt példa. A cégvezető úgy látja, az éjszaka és nappal folyamatosan végzett munka, a hibaelhárítási, vízkormányzási és egyéb feladatok csak azért sikerültek, mert a dolgozók maximálisan érezték a felelősségüket és a munkájuk legjobbát nyújtották a 35-40 fok feletti hőségben. A dolgozók közül sokan a munkaidejükön túl is vállalták a munkát, vagy az ügyeleti beosztást, hogy a lakosság vízigényét kielégítsék. Az elmúlt napokban ismét több bejelentés érkezett arról, hogy Gyál több pontján rövid ideig tartó pillanatnyi áramkimaradások fordulnak elő. A városvezetés arra kéri a lakosokat, hogy amennyiben ilyen jelenséget tapasztalnak, jelezzék azt az erre a célra létrehozott online bejelentő felületen, amelyet a város hivatalos oldalán találnak. A korábbi hasonló esetek során a beérkezett lakossági visszajelzések jelentős segítséget nyújtottak a szolgáltató szakembereinek a hiba helyének pontos beazonosításában, így sikerült megszüntetni a problémát. A most beérkező jelzéseket az önkormányzat összesíti és továbbítja a szolgáltató felé, ezzel is segítve a hiba mielőbbi feltárását és elhárítását. A köztisztviselők napja alkalmából adták át a Dabas közszolgálatáért díjat, amelyet idén Nagy Béláné Remetei Beáta vehetett át. Dabasváros önkormányzata a város közigazgatásában több mint két évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai munkáját, példamutató hivatástudatát és elkötelezettségét ismerte el a kitüntetéssel. Az indoklás szerint Nagy Béláné Remetei beállt a munkáját a folyamatos szakmai fejlődésre való törekvés, valamint a munkatársai és a város intézményei iránt tanúsított önzetlen támogatás is jellemzi. Június végén a Nyáregyházi önkormányzat közös ünnepségen köszöntötte az intézményi és önkormányzati dolgozókat, pedagógusokat, egészségügyi és bölcsödei dolgozókat, köztisztviselőket és segítőket, valamint a község feladatellátásához kapcsolódóan a szociális, rendvédelmi, kulturális és egyéb területeken tevékenységet végző munkatársakat. Az ünnepségen több évtizedes munkájuk, illetve kiemelkedő tevékenységük okán külön is köszöntötték Solymosi Zoltánné óvónőt, Dancsóné Kerekes Dóra pedagógust, valamint Rizmaier Jánosné és Monori Józsefné köztisztviselőket. Emberölés büntette miatt emelt vádat a Pest vármegyei főügyészség azzal a monori férfival szemben, aki a vád szerint megölte édesanyját, majd a holttestet a családi ház előtt elásta, később pedig lebetonozta. A vádirat szerint a vádlott monoron élt együtt alkoholfüggő édesanyjával és mozgássérült nővérével. A mindennapi teendők jelentős részét ő látta el. Bevásárolt, gondoskodott a ház körüli munkákról, valamint részt vett testvére ápolásában is. Édesanyja ittas állapotban gyakran szidalmazta fiát, ezért közöttük rendszeresek voltak a veszekedések. 2024. januárjában, amikor csak ketten tartózkodtak otthon, a nő ismét alkoholt fogyasztott, majd szóváltás alakult ki közte és fia között. A vita során a férfi megfojtotta édesanyját. Miután mozgássérült nővérét hazavitték, a vádlott elrejtette a holttestet, majd a rendőrségen bejelentette, hogy az édesanyja eltűnt. A vád szerint ezt követően a családi ház előtti burkolatot felbontotta, gödröt ásott, oda temette a holttestet, majd a sírt lebetonozta és újra leburkolta, hogy eltüntesse a bűncselekmény nyomait. A férfi tettére az eltűnés miatt indított közigazgatási eljárás során derült fény. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntette miatt emelt vádat a monori férfi ellen. Az ügyben a Buda környéki törvényszék hoz majd döntést.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
6: www.radiodabas.hu-ra.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futó záporok, néhol zivatarok is. Országszerte élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati északnyugati szelet. Napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!
1: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
3: Rádió Dabas az otthon hangja, ági hírei után már is folytatjuk tovább a műsort. Megérkezett időközben Czerócki Zsuzsi és a Díszfa iskolából. Szia, jó reggelt!
14: Jó reggelt, Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat!
3: És hát túl vagyunk az első komolyabb nyári megpróbáltatáson, és talán most, akik eddig nem gondolkodtak ezen, de felértékelődött az a szemlélet, hogy legyen minél több zöld, legyen minél több növény a kertben, vagy az udvarban, ahelyett, hogy betonozunk, mert hogy akár több fokos, itt ugye beszélgettünk már a felvétel előtt, hogy akár 10 fokos hőmérséklet különbség is lehet az udvarunkban.
14: Igen, most jutottunk el arra a pontra, amikor így ténylegesen valójában szembe jött velünk az éghajlatváltozás, és sajnos ugye nem esik eső. Tehát nem csak most nem esik eső, hanem az előző évek csapadékhiánya is rengeteget jelent. Tehát a környezet is alapvetően megváltozik, a mi mikroklímánk is átalakul, akár a honos növényeket tekintve is. Ha ránézünk az erdeinkre, ők is egy eléggé szomjasak, és nagyon felértékelődik, hogy hogyan építünk fel egy kertet. Mert hogyha ennek a kertnek a nagy része mondjuk beton, vagy gyep, egy ilyen nagyon intenzíven gondozott gyep, alacsonyan nyírt, ez borzasztóan felmelegedhet, akár a beton ilyen 60-70 fokra is simán, vagy még többre, tehát érezzük is, hogyha mezítláb kimegyünk. Ugye ez a beton felület, ez éjszaka fogja nekünk leadni ezt a hőmennyiséget, mert hogy tárolja a tömege, ugye hőt tárol, éjszaka adja le, megfigyelhetjük, hogyha érintkezik a gyep a beton felülettel, akkor a körülötte lévő fű az egyszerűen megég. Úgyhogy el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan építjük fel, akármennyire is mini kertünk van, de ilyenkor kapnak szerepet a háromszintes kertek, és hogy mit is jelent ez. Ugye van egy árnyékoló szintünk, a legmagasabb, ahol a fák vannak, és ez a lombkorona ad nekünk valamennyi árnyat, lehetőleg minél többet, és nem kell félni attól, hogy túl sötét lesz a kertünk, mert az alatta lévő növények is meg fogják hálálni. Még a napszerető növényeket is azt vettük észre, hogy nagyon-nagyon megégnek a leveleik, úgyhogy a napjárását is figyelembe kell vennünk. Ami nekünk leginkább kellemetlenebb, az a délutáni nap, úgyhogy olyan helyre kell ültetnünk ezeket a fákat, ahol a délutáni naptól megóvjuk az életterünket, ahol leginkább tartózkodunk, vagy az ablakunkat. Érdemes a széljárást is figyelembe venni, mert hogy nagyon sokszor fúj a szél. Még ha enyhén is lenged ez a szellő, ez szárító hatással rendelkezik most, mert hogy nincs csapadék. Tehát ezt a minimálisat, amit mi is kijuttatunk, még azt is ugye elpárologtatja, és sokkal gyorsabban, mint hogyha nem fújna a szél. Úgyhogy az uralkodó szélirányjal szembe pedig cserjéket szoktunk ültetni. Ugye ezek magasabb növésű bokrok, vagy kisebb fák, és erre az oldalra egy ilyen magasabb részt érdemes szélhatárolóként ültetni, illetve a talajtakarásról, ez a harmadik szint, tehát a fák, a cserje és a talajtakarás. A talajtakarásról is gondoskodnunk kell, mert hogyha fedve van a talaj felülete, akkor már jelentősen észrevehető a hőmérséklet különbség. Egy napsütötte talaj ilyen 45 fokra is, 40-45 fokra is fel tud melegedni, míg egy növényzettel borított az ilyen 28-30 fokot ér el, tehát itt is 10 fokos hőmérséklet különbségről beszélünk, úgyhogy a talajtakarásról pedig nem csak mulcsolással tudunk gondoskodni, hanem növényekkel is, egy összefüggő növényfelületet érdemes kialakítani. Itt nagyjából ilyen, egy új kertnél olyan 3 év alatt záródik egyébként az alsó szint, és anélkül, hogy mondjuk geotextilt használnánk mulcsolással, de ugye megfelelően választott növényzettel teljesen egybefüggő talajfelületet tudunk kapni, ahol később a gyomok sem fognak kinőni, és nem kell aggódni a taracktól sem, mert nagyon sokan kerestek az eddigi években azzal, hogy a gyepben feljött a tarack. Most észrevehető, hogy ahol nincs maximálisan beállítva az öntözőrendszer, ott ugye megjelenik a taracka a fűben, mert nagyon sok helyen kiégnek ezek az intenzíven gondozott gyepek. Lassan ott tartunk, hogy a tarack lesz az egyetlen olyan zöld felület, ami jól használható a kertben, mert hogyha meg nagyon sokat locsoljuk mondjuk az érzékeny pázsitunkat, akkor pedig gombás lesz, úgyhogy most a gyepeknek az átalakulása is folyamatban van. Nagyjából arról szoktunk beszélgetni a kertulajdonosokkal, hogy a pázsitot el kell engedni, és hogy meg kell hagyni azokat a fű és fajtákat, perjefajtákat, csenkeszfajtákat, amik maguktól természetesen jól érzik a kertben magukat, mert ők nagyon jól bírják a magas hőmérsékletet, a szárazabb talajt és a gondozást is. Ezek egy ilyen alacsonyabban növő pázsitfűfélék vagy csenkeszfélék, és egyébként ezek maguktól is elterjednek a mi a mi intenzíven gondozott gyepünkben, hogyha kapnak tápanyagot, öntözzük őket és nyírjuk őket, úgyhogy a természet magát is átalakítja kvázi erre a rendszerre. Nekünk ebben érdemes együttműködnie a környezetünkkel, megfigyelni azt, ami a mi kertünkben tényleg működőképes, és együttműködni, összedolgozni a természettel, ebben segíteni, mert hogy így tudunk a leginkább alkalmazkodni a mostani időjáráshoz. Szembe menni ezzel felesleges, mert hogy ez az időjárás várható a közeljövőben. Úgyhogy erre kell berendezkednünk, növényválasztással is, meg a gyepnek a gondozásával is.
15: Háromszintrükkel beszéltél, illetve lehet, hogy én értettem félre, de mint hogyha párhuzamot vontál volna, hogy le van betonozva a kertünk, vagy mondjuk egy összefüggő fű van a kertben. Ugyanúgy viselkedhet a kettő? Jól értem?
14: Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy a kertnek a berendezése is szerintem érdemes erre odafigyelni, hogy a kertnek a berendezése is megváltozik. Ugye a régi elmélet szerint legyen fű, mert azzal keveset kell foglalkozni, mert majd néha lenyírom, de most már látható, hogy a fű maga a pázsit igényli a legnagyobb gondozást. Ugye legalább napi kétszeri öntözést, heti kettő vágást, rengeteg tápanyagot, intenzív fenntartású, mert hogy gomba ellen is kell permetezni. Úgyhogy azt javasoljuk minden ügyfelünknek, hogy a lehető legkevesebb pázsit felületet hagyja meg, csak azt, amit tényleg intenzíven használnak, és a többiből növényágyás legyen. Ugye a növényágyásokat évig kétszer kell kb. Gondozni, és nagyjából fele annyi vizet igényelnek, mint egy gyepfelület. Úgyhogy, és a beton felületeket tényleg a lehető legkisebbre mérsékeljük, csak tényleg az intenzív közlekedésre használt utakat, tehát ami mondjuk a bejárathoz vezet, a teraszhoz vezet, vagy a garázstól vezet a teraszra, a többi be bőven elég a tipegő, bár ennek sem mindegy, hogy milyen anyagból készül a tipegő, de tényleg a minimálisra mérsékeljük a betonfelületeket, mert ezek tárolják a hőt, és éjszaka fogják leadni, amikor mi is enyhülést kaphatnánk, mert kinyithatnánk mondjuk az ablakot, amikor nincs 30 fok éjszaka, de a fűfelület és a betonfelület csökkentése a cél a következő évek kertjeiben.
15: Na hát innen folytatjuk tovább a rövid szünet után a beszélgetést. Témánk az még mindig a hőség lesz.

0: Rövid szünet után már is folytatjuk tovább a beszélgetést, és ígértem, hogy még a hőséggel fogunk foglalkozni, mert hát amellett, hogy nagy meleg volt, a napégés is téma, amivel foglalkoznunk kell, hiszen már korábban beszélgettünk arról, hogy nyilván a növényeink sem nagyon szeretik, ahogy mi se, ezt a sugárzást, amit ugye a nap kibocsájt, és hát ugye nekik nagy mozgásterük nincsen ahhoz, hogy elmenjenek a nap elől, úgyhogy hát tapasztalhatjuk azt, hogy napégést szenvedtek bizonyos növényeink. Kérdés az, hogy mi történik ilyenkor velük, kinövik-e, vagy esetleg van-e valamilyen praktika, amivel helyre lehet hozni még ezeket a növényeket?
1: Hát igen, itt most a hatás is kettős volt, ugye nagyon nagy a légköri szárazság, és cserébe még kaptunk egy olyan erős UV-sugárzást, ami nekünk is sok, tényleg, és a növényeknek pedig rengeteg. Még a nagyon napszerető fajtáknál is azt láttuk, hogy a felső virágok, a felső levélzet egyszerűen elégett, mintha beraktuk volna a mikróba, és leperzselődtek a levelek. Még akár egy olyan egynyárinál is, mondjuk, mint az óriás begónia, ami kifejezetten szereti. A legtetején egyszerűen megsültek a virágok. Ezeket a részeket, amikor még teljesen épp az alsó rész, persze attól függ, milyen növényről beszélünk, ha épp az alsó rész, a felső részeket el lehet távolítani, ilyenkor azt szoktuk javasolni, hogy ne a egészséges részig vágják vissza ebben a melegben, hanem közvetlen a fölött, ahol megégett a növény, tehát maradjon rajta egy pár milliméter ilyen elszáradt rész, és csak azokat a részeket távolítsuk el, és gondoskodjunk a plusz öntözésről, mert hogy ő most sokkot kapott, akár cserében van, akár kiültetve, és most sokkal több vízre lesz szüksége, hogy egy kicsit regenerálódjon. Valószínűleg a hajszál gyökerek is megsérültek abban az esetben, hogyha nem csak a növényünknek a teteje égett meg, hanem mondjuk az összes levelén látjuk azt, hogy ilyen barna foltok vagy fehér foltok keletkeztek, vagy esetleg teljesen le is dobálja a leveleit. Mondjuk a selyemirtuszoknál szokott olyan előfordulni, ilyenkor virágzás előtt ugye ők hiába szárazságtűrők, sokkal több vizet igényelnek virágzás előtt, és ilyenkor hajlamosak ledobálni az összes levelüket, hogyha esetleg egy öntözés kimaradt, vagy csak elbarnul. Ilyenkor teljesen vissza kell vágni az egészséges részig, hogyha nem maradt rajta semmilyen levél, akkor az egészséges részekig visszametszük, sőt még akár még a felére is visszavághatjuk mondjuk a hortenziákat, mert így megmentjük magát a tövet. Tehát az egészséges rész felét is el kell távolítani, hogyha nem maradt élő rész a növényünkön, tehát az ágak sem élnek. Megvágáskor ezt akkor látjuk, hogyha megvágáskor még zöld ez a felület, hogyha nem maradt élő rész, akkor még mindig reménykedhetünk egy kicsit, akár tövig is vissza lehet vágni a hortenziákat, mert a tőnél látható, hogy még egy pici zöld rész maradt, akkor onnan ki fog hajtani. Idén már nem fog virágozni újra nyilván, de jövőre észhez fog térni a növényünk, úgyhogy még ilyenkor meg lehet menteni. Ami teljesen kiszáradt, azzal nyilván nem tudunk mit kezdeni, de hogyha cserében tartott növényről beszélünk, és ennyire elszáradt, hogy ledobálta a leveleit, vagy teljesen megégett, ilyenkor nem csak a visszavágása fontos, hanem egy méretten nagyobb cserébe kell ültetni, mert hogyha kivesszük a cseréből, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a gyökérzet teljesen átszőtte ezt a felületet. Nincsen víztároló kapacitása a talajnak, ami a cserében maradt, tehát minimum egy méretten nagyobb cserébe el kell őket átültetni, és berakni árnyékos helyre, tehát ő nem maradjon napon, még akkor is, hogyha mondjuk egy színes levelű növényről beszélünk, vagy egy napkedvelő növényről, most egy picit helyezzük őt ilyen nyugalomba, egy ilyen félárnyékos, hűvösebb részre helyezzük át az átültetett növényünket, és gondoskodjunk a megfelelő öntözésről. Tehát még van, ami megmenthető, a megfelelő gondoskodással jövőre lehet belőle újra szép növény.
0: Vannak olyan növényfajták, amik kifejezett kifejezetten megsínylették akár az elmúlt heteket, legalábbis ezt a forróságot, de hát eleve a nyári időszak sem kedvez már nekik, és hát a tavalyi éve már arról beszéltünk, hogy akár el is tűnhet a hazai kertekből, és hát amire gondolok, az a bogyós növények, és ugye elsősorban a málna, amit itt Magyarországon leginkább ismerünk, vagy a kertekben ugye elő szokott fordulni, mert hát ezt a nagy meleget ők se bírják, de ráadásul ahhoz, hogy ugye termést hozzanak nekünk folyamatosan, azért gondozást is igényelnek, ha esetleg átvészelik ezt a nagy meleget.
1: Hát ha valakinek még él a málnája, akkor most termett le, legalábbis a miénk nagyjából most fejezi be az első termést. Nem néz ki jól a miénk se, hogy mindenkit megnyugtassak. Egyáltalán nem úgy néz ki, mint a képeken. Nagyon kis szemeket hozott a miénk is, pedig locsoljuk, és le kell vágni róla letermett vetszőket. A miénk egy kétszer termő fajta, majd augusztus második felébe fog hozni újabb termést ezeken az újabb vesszőkön. Viszont, hogyha rajta hagyjuk azokat a vesszőket, amik már letermettek, ők csak elveszik az energiát a most fejlődő növénytől, úgyhogy őket mindenféleképpen távolítsuk el, és én ezeket a vesszőket vissza szoktam mulcsolni a málna alá, hogy minél nedvesebben tartsa a területet, illetve ez a tápanyag is ugye visszabomlik a talajba, meg még számítok arra, hogy még jön ilyen hőkupola. Úgyhogy én minden lehető, vagy felelhető zöld hulladékot a málna köré visszahalmozok, és még most nem adok neki tápanyagot, majd várok vele még egy ilyen hűvösebb időszakot, de ilyenkor elvileg lehetne neki adni a következő termés érleléshez plusz tápanyagot, de most várok vele egy kicsit, mert a miénk rettentően megégett. Tehát hiába van fél árnyékba, a felső levelek így is megsültek, sőt, vannak olyan málna szemek, amik egyszerűen megasszalódtak a legvégén, ahol sütött a nap. Ugyanez a szederrel is. Most kezdett volna elérni, és megégett a felső szint a hétfő-keddi napégésben, és gyakorlatilag rászalódtak ezek a szemek. Őket most el is kell távolítani, tehát teljesen felesleges, hogy ez a rész rajta marad. Ezeket a csúnya részeket én visszamulcsolom ugyanúgy a szeder alá is, sőt, még a szőlőnkön is látszik, hogy megviselte ez az időjárás. Úgyhogy bármennyire is gondozásmentes volt eddig a szőlőt is öntözzük, és ugyanúgy visszamulcsoljuk, és nem vágjuk, nem kapáljuk, nem bolygatjuk körülötte a talajt. Le lehet vágni magasan a körülötte lévő füvet, nekünk fű van körülötte, vagy hát ilyen természetes gyep, mert ez fűnek nem nevezhető, hanem levágjuk, és oda mulcsoljuk a tövéhez, hogy ez is megvédje a talajt. Ugye a szőlőn látszik a legjobban neki, nagyon mélyre lemennek a gyökerei, 9-10 méterre is akár, de teljesen száraz. Tehát ez azt jelenti, hogy a talaj alsó rétegeiben is elfogyott a víz, illetve nagyon sok olyan öntözőrendszerről kapunk visszajelzést az ügyfelektől, akinek mondjuk alacsonyabban van az öntöző, a kút, a szivattyú, hogy egyszerűen elfogy a víz. Úgyhogy meg kell gondolnunk, hogy mit öntözünk, és mennyit öntözünk, úgyhogy ezért is az intenzív fenntartású pázsitok a legelső, amit valahogy el kell felejtenünk a nagy felületeket, és tényleg csak annyit meghagyni, ami feltétlenül szükséges, mert ezek igénylik a legtöbb vizet. Úgyhogy a bogyós gyümölcsöket pedig nagyon árnyékos területre érdemes áttelepíteni, vagy meg kell választanunk a fajtákat, hogy mi az, amit telepítünk. Ilyen lesz szerintem a jövőben például a jújuba. Ő nagyon jól bírja az itteni körülményeket. Nem bogyós gyümölcs egyébként, hanem egy ilyen kisebb fáról beszélünk. Viszont majdnem öntözés nélkül biogyümölcs termeszthető, és nagyon egészséges, magas C-vitamin tartalmú, de még a kivinken is észrevehető egyébként, pedig a kivi is egy nagyon mediterrán tágtűrésű növény, de a kivin is észrevehető a napégésnek a foltja, de ő megtartotta a gyümölcseit. A szeder nálunk csak azt a gyümölcsöt tartotta, ami teljesen árnyékban van. Úgyhogy a fajta választásban kell elgondolkodnunk. Még a fanyarka egyébként, ami azt látom, hogy nagyon jól bírja, ez a mézalmácska nevű kis cserje, ő is nagyon jól bírja a nyári körülményeket, de Málna és a Szeder az már egy kritikusabb helyválasztás szempontjából. Én nagyon remélem, hogy mondjuk egy ilyen árnyékosabb, védettebb helyen mulcsolással még megtartható egy darabig, mert nagyon szeretjük, de tényleg el kell gondolkodnunk, hogy milyen fajtákat választunk hosszú távon.
0: Hát a hőség az rengeteg témát adott nekünk, úgyhogy el is szaladt az idő, de azért még annyi időnk van, hogy benézzünk hozzátok. Nyilván a nagy melegben azért sokan keresnek egyrészt kérdésekkel, de mondjuk, hogy növényekkel kapcsolatban érkeznek, akkor mi az, amit keresnek nálatok most?
1: Hát most a szárazságtűrőévelőket és talajtakarókat, és fákat keresnek nyilván. Gyorsan nagy legyen, jó árnyékot adjon, gondozásmentes, tehát ellenálló legyen. Gondozásmentes fa nincs, ellenálló fák vannak, de tényleg talajtakarással, megfelelő választással nagyon jó kis növényanyagot lehet összeválogatni egy kertbe. Ezt nem kell egyszerre, hanem fokozatosan is, de mondjuk a délvirágok nagyon jó talajtakarók, a ligeti zsályafélék, a cickafarkok nagyon jól teljesítenek ebben a hőségben, úgyhogy tudunk ajánlani olyan évelő növényeket vagy fafajokat, amik jól bírják a mostani klímát, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, és hogyha kérdése van, akkor nagyon szívesen segítünk.
0: Na hát akkor ezek miatt is, meg hát sok-sok más növény miatt is érdemes benézni hozzátok, és hogyha már ott vettük, akkor persze kérdezzetek, és hogyha érkezik érdekes kérdés, akkor egy következő adásban természetesen átbeszéljük ezeket, de természetesen keressetek bennünket a Rádió Dabas Facebook oldalán üzenet formátumában is, és egy következő alkalommal a kérdéstek lesz majd az egyik téma. Köszönjük szépen, hogy itt kezdted a napot.
1: Én is köszönöm, hogy itt láttam, és jó kertészkedést kívánok.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: Rekord hőhullámon vagyunk túl, amely a száraz talaj miatt a kultúrnövényeket is nagyon megviselte. Az enyhülést hozó hidegfront környezetében kialakult záporok, zivatarok csak kisebb körzetekben hoztak érdemi esőt. Hazánk döntő része, főleg a középső ország rész továbbra is szomjazik. A folytatás sem ígér országos csapadékot, elszórtan lehetnek csak záporok, zivatarok. Hazánk túlnyomó részén kritikusan szárazzá vált a talaj a múlt hét végére, nedvességtartalma a növények számára hasznosítható vízmennyiségnek a 30%-át sem érte el. Ennyire augusztus közepén végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból. A hőmérséklet szombat óta minden nap rekordokat döntött, kedden megdőlt az országos abszolút maximum hőmérsékleti rekord is. A mérések kezdete óta a hazánkban mért legmagasabb hőmérséklet 42 fok volt, amely Széchenyben alakult ki. A kalászosok aratása már zajlik. Az elmúlt napokra jellemző forró, száraz idő a száradást segítette, az átmeneti csapadék a betakarítást kissé hátráltatja, de ez még a termés minőségét nem rontja. A napraforgó egyre több felé virágzik a kukoricával együtt, ennek a kultúrának is már csökken a zöldessége, a zöld tömege csökken, ami az aszály és a forróság hatása. A kapás növények állapota az ország egyes részein rosszabb, mint a 2022-es évjáratban. Jelenleg az ország túlnyomó részén közepes vagy nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A folytatásban mérsékelten meleg, változó nedvességtartalmú levegő áramlik majd fölénk a következő 6-8 nap során. Elszórtan várhatók csak záporok, zivatarok. Így az aszály ismét egyre nagyobb területre terjed ki. Az északias szél gyakran élénk lesz, napközben többfelé erős, amely tovább segíti a talaj száradását.
2: 93.4 Rádió Dabas.
4: Vasárnap ennyi volt a gazdász, egy hét múlva újra találkozunk, de a szombat reggeli ismétlés se feled. A folytatásban kezdődik zenés időutazásunk, a Sláger Fesztivál, amihez jó szórakozást.
2: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
5: Benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását a miniszterelnök, riasztották a magyar vadászgépeket. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
6: Nachrichten,
7: Novel,
6: Noticias,
7: Novinky,
6: News.
7: Magyarul és érthetően
6: hírek.
5: Benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek a miniszterelnök. A javaslatcsomag a köztársasági elnök menesztése mellett 12 éves korlátot vezetne be az országgyűlési képviselőknek is. A módosítás tartalmazza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is, függetlenebb alkotmánybíróságot, a közpénzvédelmének erősítését és a vármegyék megyékre való visszanevezését is. A kormány múlt hétfőn bocsátott a társadalmi egyeztetésre a módosítás tervezetét. A magyar légierő készültségi vadászgépeinek kellett azonosítaniuk egy kínai utasszállító repülőgépet szombaton kora délután. A gép egy Hongkongból Londonba tartó Airbus volt, amely még a román légtérben haladva nem létesített kapcsolatot a helyi légiforgalmi irányítással. A kecskeméti repülőbázisról felszálló magyar géppár mindössze 9 perccel a riasztás után a határ közelében érte el a repülőgépet. A vizuális kapcsolatfelvétel után az utasszállító személyzete ismét bejelentkezett, így a katonai repülők visszatérhettek bázisukra. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a plakáthelyek számát. A szegedi főépítész javaslata szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata elkezdődött. Budapesten június 26-án döntött a fővárosi közgyűlés arról, hogy radikálisan csökkenti a plakáthelyek számát. Mintegy 10 000 plakáthelyet megszüntet a 15 000-ből, megtiltja az óriás plakátokat, reklámhálókat és ötödére csökkenti a hirdetőoszlopokat az év végéig. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amelyet már 2005 óta nem használnak. A kémény 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság, végleges magasságát a 80-as években érte el, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez szerkezetét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét, az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát. A kémény lebontásával az utolsó része is eltűnik az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájának, amely nem kapott műemléki besorolást. A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senki se kényszerüljön kivándorlásra. Szovjet termelési filmeket vetítenek az Uránia Nemzeti Filmszínházban 35 mm-es kópiáról. Az előadás sorozat július 12-én indul a Vidám fickók című 1934-es alkotással. Az időszakosan megnövekvő felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként nagyobb eséllyel az ország északi-északnyugati felén zápor esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. A maximum 25 és 31 fok között alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: 2026. július 5-én vasárnap 8 óra után néhány perccel már Kis György Krisztián köszönt a Sláger Fesztiválban, amikor is az emesék és a sarolták ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak. Hamarosan hozom a napi horoszkópot, ám elsőként 1979-ben ugrunk vissza, ez lesz a Bonnie and Clyde felvétele.

0: E qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu.
1: Az élet döntések sorozata.
2: Most a 93.4-et hallgatod.
1: Ez jó döntés volt.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Folytatásban nézzük át, hogy mit üzennek nekünk mára a csillagok. Kezdjük a kosokkal. Ma rendkívüli energiák mozgatnak, így bármilyen halogatott feladatot könnyedén elvégezhetsz. Figyelj oda a környezeted visszajelzéseire, mert egy váratlan tanács aranyat érhet. A pihenés és a lelki feltöltődésé legyen a főszerep ezen a mai napon a bikának. Engedd el a stresszt és tölts minőségi időt a szeretteiddel. Remek nap ez a társasági életre és az új kapcsolatok építésére az ikrek esetében. Egy kötetlen beszélgetés során olyan inspiráló ötletet kaphatsz, ami hosszú távon határozhatja meg a jövődet. A pénzügyek terén ma érdemes óvatosnak lennie a ráknak és kerülni a hirtelen kiadásokat. Koncentrálj inkább a belső értékeidre és az otthonod melegére. Az oroszlán kisugárzása ma mindent elsöprő, így könnyen elérheted, amit szeretnél. Használd ki ezt a magabiztosságot a személyes céljaid megvalósítására. Hallgasson a megérzéseire a szűz, mert a belső hangja most pontosan a helyes irányba tereli. Ne kapkodj el semmilyen döntést, a türelem ma sikert hoz. Egy baráti beszélgetés teljesen új megvilágításba helyezhet egy régi problémát a mérleg esetében. Légy nyitott az alternatív megoldásokra és merj változtatni a nézőpontodon. A Skorpió karrierje vagy a hosszú távú céljai kerülnek a fókuszba és fontos felismerésekre juthat. Egy váratlan szakmai lehetőség vagy elismerés alapozhatja meg a jó kedvét. Tágítsa a látókörét és keressen olyan tevékenységeket a nyilas, amelyek szellemileg inspirálnák. Egy utazás vagy egy új könyv most teljesen új energiákat tölthet fel. Ma érdemes a baknak mélyebb, eddig elnyomott érzelmeivel foglalkozni a felszínes dolgok helyett. Az őszinte szembenézés és a lezárások megkönnyebbülést hozhatnak számára. A vízöntő kapcsolataiban a harmónia és az együttműködés dominál ezen a mai napon. Ha kompromisszumot kell kötnöd, most feszültség nélkül gördülékenyen meg tudod tenni. És szervezze át a napi rutinját a halak, hogy több idő jusson az egészségére és a jólétére. Apró életmódbeli változtatásokkal is hatalmas energiaöröketet kaphatsz. Ezeket üzenik mára a csillagok.
1: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Wilserker.
0: Wilserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
3: Itt a reklám.
4: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
5: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Damas.
3: A Slágerfesztivál már is folytatódik tovább a szünet után, méghozzá Toldi Mária egyik felvételével megyünk tovább. A magyar könnyűzenei élet egyik legkülönlegesebb alakja, aki az 1966-os legelső táncdalfesztivál megosztott győzteseként, a Más ez a szerelem című dallal robbant be a köztudatba. Pályafutása és élete tele van izgalmas fordulatokkal, amelyek hűen tükrözik a magyar retro korszak világát. Karrierje kezdetén például a rádiófelvételeken állandóan túl közel ment a mikrofonhoz. A hangmérnökök ezt a szakmában úgy hívták, hogy megeszi a mikrofont. Hogy ezt megakadályozzák, a stúdióban rendszeresen be kellett tolni egy széket a mikrofon és közé, mint fizikai akadály. Más ez a szerelem tehát, 1966, az évszám, ezt hallgatjuk meg a folytatásban.

Ebben a nyugtalan völgyben, ami a világ, a szívem vadrohanás közben rád talált, és a hirtelen lett csendben megtalálta önmagát.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

Itt a Sláger Fesztiválban ugye rendszerint a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereik közül válogattunk, de most kivételt teszünk a folytatásban, hiszen egy 1958-as felvétel következik, a The Champs együttes Tequila című dala. A könnyű zene történetének egyik legismertebb, legbulisabb instrumentális rock'n'roll slágeréről van szó, amelynek születése és utóélete tele van hihetetlen, véletlenszerű fordulatokkal. Már maga a születése is érdekes, hiszen a stúdióban eredetileg a Train to Nowhere című dalt rögzítették fő lemezként, mivel a kislemez hátoldalára, azaz a B oldalára nem volt semmiük, a zenészek hirtelen összedobtak egy egyszerű, mambo alapú dallamot, amit a szaxofonos Danny Flores korábban klubokban játszott szünet kitöltőként. Aztán senki sem hitte, hogy ez ekkora siker lesz, meg is hallgatjuk.

0: A Sláger Fesztivál első órája el is telt. Egy rövid szünetre megyünk csak el, meghallgatjuk a friss hírek, utána már is folytatjuk zenés időutazásunkat itt a 93.4-en.
1: Sláger Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
2: 93.4
1: Rádió Dabas.
3: Gyakoribbá váltak a hőhullámok, ismét álhírek jelentek meg a parlagfűről. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News.
5: Magyarul és érthetően
4: hírek.
3: A hivatalos meteorológiai adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a hőhullámok jóval gyakoribbá, tartósabbá és intenzívebbé váltak az elmúlt évtizedekben, jelentette a Hungaromet. Azt írták, a felmelegedés következtében a legfiatalabb generációk tagjai már életük első éveiben is nagyságrendekkel több extrém forró nappal szembesülnek, mint a szüleik vagy nagyszüleik. A korábbi évtizedekben ritkábban alakultak ki komolyabb hőhullámok, az utóbbi években viszont nem csak a 25 és 27 fok közötti, valamint a 27 fokot meghaladó napi középhőmérsékletű napok száma ugrott meg, hanem ezek egyre gyakrabban rendeződnek hosszú, összefüggő periódusokba. A fővárosban 1991 óta több tartós hőségperiódust is regisztráltak. A parlagfű szezon közelettével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmusz. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergia gyógyszerek, a növény elfogyasztása viszont nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Sőt, a parlagfű tartós fogyasztása veszélyes is lehet. Magyarországon július közepén kezd virágozni a parlagfű, és ezzel megkezdődik a parlagfű allergia szezon, ami egészen októberig tart. A török hatóságok újságírókat, aktivistákat és művészeket vettek őrizetbe az ankarai NATO találkozó előtt. A fellépés részeként a fővárosban betiltották a tüntetéseket, és több LMBTQ szervezet online felületét korlátozták. A szigorú fellépés a sajtót is érinti. Több független lap akkreditációját sem fogadták el a csúcsra. A július 7-i és 8-ai ankarai csúcs találkozó miatt több tízezer rendfenntartót vezényeltek a török fővárosba. A találkozón olyan vezetők jelenlétére számítanak, mint Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, de várhatóan Magyar Péter magyar miniszterelnök is Ankarába utazik. Felháborodást váltott ki az Európai Parlament képviselőinél a hír, amely szerint egy volt görög EP képviselő telefonját az izraeli fejlesztésű Pegasus kém szoftverrel törték fel, éppen abban az időszakban, amikor a politikus tagja volt a megfigyelő eszköz uniós alkalmazását vizsgáló parlamenti bizottságnak, írta a Times of Israel. A Pegasus botrány 2021-ben robbant ki, amikor egy nemzetközi oknyomozó újságírói konzorcium feltárta, hogy a szoftverekkel újságírók, politikusok, emberi jogi aktivisták és üzletemberek százait figyelték meg világszerte. A Pegasus ügy Magyarországon is 2021 nyarán robbant ki, ezt főként a Direkt 36 tárta fel. Az újságírók szerint a kiszivárgott adatbázisban több mint 300 magyar telefonszám szerepelt lehetséges célpontként. Változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Országszerte erős lesz a szél. Napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: Ez már a Sláger Fesztivál második órája, hiszen 9 óra elmúlt, és ebben az órában hamarosan megnézzük majd, hogy milyen időjárással búcsúzik ez a hét, és hogyan indulunk neki a jövő hétnek. És amit elsőként hallgatunk, az a Generál Együttes, Könnyű álmot hozzon az éjj című dala 1970.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, sapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: És most eljött az idő, hogy megnézzük, hogy mire is számíthatunk meteorológiai szempontból a következő időszakban. Vasárnap változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati észak-nyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, napközben 25 és 30 fok lesz a csúcs. Aztán nézzük, hogy hogyan is indul a hét időjárás tekintetében. Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napütést, és több tájegységünkön zápor, zivatar is kialakulhat. Továbbá is sokfelé lesz élénk erős a nyugati északnyugati szél, hajnalra 10-19 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 25 és 32 fok lesz a csúcs. Kedden már változóan, felhős napos időre van kilátás, és helyenként futó záporra, zivatarra is számítani kell. Élénk, erős lesz a nyugati szél, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak. Fokozódik már a nappali melegedés, délután már 29 és 34 fok lesz a csúcs hőmérséklet.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
0: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest Bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
7: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
6: Figyelj már, te nem hirdetsz a Rádió Dabasban?
7: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
6: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
7: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
8: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
2: 93.4
1: Rádió Dabas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Schlager Fesztivál.

0: zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Damas.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Sláger Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32 18 13 42. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Újabb 23 szervezet mondott le a Nemzeti Kulturális Alap vitatott támogatásairól. A magyarok több mint fele biciklizik. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
3: Novel,
1: Noticias,
3: Novinky,
1: News.
3: Magyarul és érthetően
1: hírek.
5: Újabb 23 szervezet mondott le a Nemzeti Kulturális Alap vitatott támogatásairól, így az önként visszafizetett összeg már elérte a csaknem 2,4 milliárd forintot a 17 milliárd forintos keretből. Ez az Index adatigényléséből derült ki. A legutóbbi visszafizetések azután kezdődtek, hogy június 23-án a Nemzeti Adó és Vámhivatal őrizetbe vette Búzs Balást, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét és az NKA volt alelnökét, valamint további 5 embert. A hatóság hűtlenkezelés gyanúja miatt indított eljárást. Az első májusi visszafizetési hullámban 48 kedvezményezett, összesen csaknem 1,7 milliárd forintot utalt vissza. A magyar lakosság 64%-a kerékpározik, ami idehaza inkább szabadidős tevékenységnek számít. A kerékpározók 69%-a szokott kikapcsolódási céllal tekerni, míg közlekedésre 55%-uk választja ezt a mozgásformát. Derült ki egy 1000 fő megkérdezésével végzett országos felmérésből. Minden harmadik magyar heti rendszerességgel előveszi bringáját, ráadásul minden korosztály szinte ugyanolyan arányban szokott biciklizni. A kutatás a biztonságos közlekedést szolgáló sisak használatra is kitért. A kerékpározók körében a sisak használata még mindig nem általános, de sokat javult a helyzet. Míg egy 5 évvel ezelőtti kutatás szerint a bringázók csupán 16%-a viselt általában sisakot, mára ez az arány 25%-ra nőtt. Meghosszabbított főszezoni járatokkal, sűrített menetrenddel és népszerű programokkal várja az utasait augusztus végéig a Balatoni Hajózási ZRT, amely 180 éves jubileumát ünnepli az idén. A Bahart hajóin a családok az idei jubileumi évben a tavainál is kedvezményesebb jeggyel utazhatnak, ami elővételben online is megvásárolható a jegy.bahart.hu oldalon, a kikötői pénztárakban pedig szépkártyás fizetésre is lehetőség van. A biciklisek továbbra is kedvezményesen utazhatnak több kerékpáros barát útvonalon, a Kajla útlevelüket felmutató alsós gyerekek pedig díjmentesen közlekedhetnek a menetrendi hajókon a nyári szünidő végéig. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnaponként az N19-es vonalon a Budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Vitát robbantott ki Németországban a terv, amellyel a koalíciós kormány szigorítaná a munkavállalók betegállományára vonatkozó szabályozást, írja a BBC. A jelenleg érvényben lévő, még a koronavírus járvány idején bevezetett szabály szerint elég, ha egy munkavállaló telefonon vagy e-mailben jelenti be a munkahelyén, hogy megbetegedett, orvosi igazolás csak a betegállomány negyedik napjától szükséges. Friedrich Merz kancellár szerint a munkavállalók visszaélnek az engedékeny szabályozással. A Német Házi Orvosok Szövetsége viszont attól tart, hogy egyszerű betegségek miatt, amelyek nem igényelnek többet egy-két nap ágynyugalomnál, tömve lesznek a várók. Az időszakosan megnövekvő felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként nagyobb eséllyel az ország északi-északnyugati felén zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. A maximum 25 és 31 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
3: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
1: Térségi napló a 93.4-en.
2: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. július 5-én, vasárnap. Ordasi Brigi vagyok, és ez a térségi napló, a Rádió Dabas hétvégi magazin műsora. Mai adásunkban gratulálunk Nagy Pálnak, meglátogatjuk a patatanyát, elmerülünk a boldogság fogalomrendszerében, és ezúttal is érkezik egy szuper nyári olvasmány a Dabasi könyvtárból. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: 2026. június 13-án Dömsödön volt egy közgyűlés, amelyen a Pest vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke ezüst fokozatú elismerő oklevélben részesítette Nagy Pál kakucsi polgárőrt. A laudáció szerint azért érdemelte ki Nagy Pál az elismerést, mert a polgárőr mozgalomban példamutató, lelkiismeretes és önzetlen szolgálatot végez. A díj elismeri Nagy Pál elkötelezettségét, felelősségteljes munkáját, és egyben a kakucsi polgárőr egyesület méltó helytállását is. És most érkezzen maga a díjazott, Nagy Pállal beszélgettem.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Nagy Pál. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Sziasztok, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Találkozásunk apropója, beszélgetésünk apropója, hogy a Kakucsi Polgárőr Egyesület színeiben a Pest vármegyei Polgárőr Szövetség éves közgyűlésén, amelyet június 13-án Dömsödön rendeztek meg, ezüst fokozatú elismerő oklevélben részesültél. A kitüntetés dr. Bilisics Péter, a szövetség elnöke adta át. Hát az elismerés, az nagyon-nagyon gratulálok magam is az egész stáb nevében.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Meglepetés volt?
3: Hát igazából igen, de azért próbálunk minden évben felterjeszteni kollégát, mert azért teszünk is érte, főleg Kakucson.
1: Nézzük akkor ezt a munkát Kakucson. Nagyon sokan vagytok, nagyon aktívak vagytok. Mesélj nekünk a kakucsi polgárőrség történetéről egy picit.
3: Igen, igazából jelenleg 30 fő önkéntesen tevékenykedő polgárőr van Kakucson. Gyakorlatilag mondhatni, hogy mindenki kiveszi a részét gyakorlatilag, ki rendezvénybiztosításban, ki járőrszolgálatban, és ki igazából csak mondjuk akár egy iskolánál, egy zebránál, ahol átsegítjük a gyerekeket és a szülőket reggel.
1: Több településnek problémát okoz a polgárőrség, illetve annak hiánya, hiszen ez egy önkéntes munka. Fejtsük ki, hogy tulajdonképpen mit is fed egy polgárőrség, mit jelent egy település életében, hogyha van polgárőr egyesületük.
3: Mindenki helyi, tehát kakucsi. Gyakorlatilag a 30 főből azért mondhatni, hogy nem mindenki teljesen aktív, mert valaki csak mondjuk akár rendezvénybiztosításra jön, vagy akár a zebránál segít, de azért itt is megvan a mag, aki gyakorlatilag viszi a hátán az egészet, és igazából nagy örömünkre szolgál, hogy az idén csatlakozott hozzánk polgármester úr is, Szabó Henrik, és ő is egy kicsit itt emelte a színvonalat.
1: Neked hogy jött az életedbe a polgárőrség? Miért gondoltad, hogy szeretnél csatlakozni ehhez a közösséghez, szeretnél segíteni a településen élőkön?
3: Kakucsra költöztem 25 éve, és már akkor is részt vettem mindenféle eseményekben, és természetesen utána pedig indultam, mint képviselőnek. Most már a harmadik ciklusban képviselő vagyok. Első ciklusban alpolgármesterként tevékenykedtem, utána pedig mint képviselő a pénzügyi bizottságban, és természetesen a kulturális bizottságban, és mi, hogy aki részt vesz a kulturális bizottságban, ti tudjátok, az összes rendezvényen gyakorlatilag megjelenek, és aktív tagja vagyok, és segítek is, amiben tudok. És gyakorlatilag ez a polgárőrség is így jött, hogy toboroztak úgymond embereket, kevesen voltak, és szóltak, hogy nem vállalnánk be, mert még kellene egy kis szolgálatot vinni, és így.
1: Mi a legjobb ebben?
3: Hát igazából a legjobb. Most például volt egy csapatépítőnként Kakucson a ringen. Itt is megköszönni a Kakucsi ring tulajdonosának, Pistának, hogy felajánlotta nekünk ezt, és ott is kicsit főzögettünk, beszélgettünk, és azt látni, hogy ott az a 20-30 ember nagyon jó érzi magát. Ezen felül meghívtuk a körzeti megbízottunkat, Reginát is, ő hozta a másik két-három körzeti megbízottat, és igazából elég szoros a kapcsolat a rendőrséggel is.
1: A lakossággal milyen a viszonyotok? Számítanak rátok? Megnyugszanak, hogyha ott vagytok egy-egy rendezvényen? Tehát mit tapasztaltok az ő hozzáállásukról?
3: Természetesen, hogy ne. Sőt, ami nagyon jó még, mert van olyan polgárőr, aki mondjuk délután és este vagy éjszaka tud kimenni a munkájából kifolyólag, és van sok olyan, aki napközben is kimegy. Tehát, ahogy mondtam, hogy van egy nagyon szuper Suzuki Vitaránk, ami fel van matricázva, és napközben is járjuk a település gyakorlatilag utcára, és látják azt, hogy aktívak vagyunk. És hála Istennek például rendőrkapitány úr is lejött a testületi ülésre, és nagyon jókat mondott Kakucsról a közbiztonságról. közbiztonságról.
1: Na beszéljünk akkor a kakucsi közbiztonságról. Mit tapasztaltál az elmúlt években? Milyen változások történtek, ha történtek a település életében?
3: És hála Istennek például rendőrkapitány úr is lejött a testületi ülésre, és nagyon jókat mondott Kakucsról, a közbiztonságról.
1: Na beszéljünk akkor a kakucsi közbiztonságról. Mit tapasztaltál?

0: Hát így a tudásanyag, ami az Egyesületben felgyülemlett, az egyre nagyobb.
1: Igen, hát igazából minden hónapban van egy gyűlésünk, ott mindent megbeszélünk, bárkinek bármiféle felvetés van, tehát elnök úr Csernák István készül, ott fel lehet tenni bármiféle kérdést, elmondja, hogy mi történt az előző hónapokban, mit fog történni a következőben, milyen rendezvények lesznek gyakorlatilag, ami részt kell venni, és hány fő vegyen részt, és mivel autóval, motorral, stb. Ez lehet egy szüreti felvonulás, egy adventi vásár, egy kakucsi piknik, tehát gyakorlatilag bármi. Magát a képzéssel igazából különösebben nem kell úgy képeznünk magunkat, mert igazából most már én is például közel 20 éve ott vagyok, a többiek is nagyon-nagyon régóta, ez így megy magától. Azon belül én részt vettem egy katasztrófavédelmi oktatási központ által szervezett katasztrófavédelmi és iparbiztonsági szakcsoport és a polgármi védelem által tartott képzésen, ahol én ilyen közbiztonsági referens tanúsítványt szereztem. Ezen csak én voltam, de ez önkormányzat által kellett, mert előírás gyakorlatilag.
0: Mit ad neked egy-egy ilyen képzés? Hogyan képzeled el mindezek fényében a jövőt itt Kakucson, a polgárőrség keretein belül? Tehát milyen perspektívái vannak egy polgárőrnek?
1: Én járőrszolgálatot teljesítek. Azon felül, ahogy mondtam, péntekenként vagyok kint Zömében a Zebránál, az iskolánál, amit én csinálok. Az mellett szolgálatirányító vagyunk, tehát 6 szolgálatirányító van, ami azt jelenti, egy héten egyszer én vagyok az ügyeletes, mármint egy hétig. Minden 6. hétben kerül rám a sor, és ott 0-tól 24 óráig fogadjuk a hívásokat a kakucsi polgároktól. Az lehet éjszaka is, vagy akár már megtörtént az is, hogy a rendőrségtől hívtak Dabasról, hogy kell biztosítani, mert egy nagy baleset van hajnalban, és ki kellett menni, és segítettünk a rendőrségnek.
0: Szép hivatás, szép szolgálat, és mindezt a polgárőrök ugyan saját életükön, saját munkájukon kívül végzik, nem feltétlenül családbarát ez a dolog.
1: Igen, mondhatni, hogy igen, meg főleg mikor hajnal 2-kor megcsörren a telefon, és azt sem tudod, hogy hol vagy, és természetesen próbálunk segíteni, amiben csak tudunk, vagy akár egy balesethez kimenni, és segíteni a terelésben, a biztosításban.
0: Soha nem volt olyan érzésed, hogy elég, és most már szeretnék egy kicsit pihenni, szeretnék olyan éjszakákat, ahol nem csörrenhet meg ad hoc a telefon.
1: Nem, szerintem azért mindenki remélem úgy gondolkodik, mint mi, hogy segítünk, ahol tudunk.
0: Hogy állunk az utánpótlással? Mennyire mérik fel a fiatalok ennek a jelentőségét Kakucson?
1: Van egy pár darab fiatal, aki csatlakozik hozzánk, vagy van például ez az, azt jól tudom, 50 óra. Most is például a kakucsi pikniken 6-8 fiatal jelentkezett, és ott segítgettek nekünk is, kaptak egy kis mellényt, és ott gyakorlatilag segítettek a kocsiknál, hova parkoljanak, kit lehet beléptetni, és ügyesek voltak.
0: Rá lehet kapni ennek az ízére, hogy látjátok, nyitottak a fiatalok arra, hogy az 50 órán kívül is mondjuk visszatérjenek, és az egyesület keretein belül folytassák a munkájukat.
1: Igen, szerintem azért igen. Aki elmúlt 18, és azért látja, hogy egy polgárőrpólóban, egy mellénybe kint vagyunk, és az egy kicsit vonzza őket. Úgyhogy igen, nem olyan sok, de azért van fiatal, aki csatlakozik hozzánk.
0: Mit jelent számodra most ez a díj? Úgy általánosságban, hogy látod, mit jelent egy díj a te életedben? Hogyan járul ez hozzá ahhoz, amivel a jövőben válhatsz?
1: Most is köszönöm még egyszer, hogy felterjesztettek. Jó érzés. Ti is tudjátok, tehát hogyha valakinek elismerik a munkáját, teljesen mindegy, akár csak egy szóban, egy oklevélben, egy pénzben, bármiben, mindenkinek jól esik.
0: Egy ilyen díj azért alkalmat ad arra, hogy az ember áttekintse az elmúlt éveket, évtizedeket, amit az adott szegmensben eltöltött. Neked volt egy ilyen kis édes nosztalgiád?
1: Igazából mindig van.
0: Milyen sztorik vannak? Egyet-kettőt megosztasz a hallgatóinkkal?
1: Hát, sztori. Ezek jó sztorik, mikor éjszaka felkeltenek, és beöltözöl, és kimész, ha szakad az eső, ha bármi van, kimész. Most ez pontosan nem sztori, de akár egy ilyen jó kis csapatépítők, vagy akár mondjuk tényleg egy olyan elismerést kapunk, vagy lakosoktól, hogy kim vagyunk, jelen vagyunk, vagy akár a rendőrkapitány úrtól itt Dabason egy jó kis elismerést kapunk, hogy részt veszünk mindenben, ott vagyunk, jelen vagyunk, és nem történik semmi. Ez így maga a csapatnak egy nagyon jó elismerés a kakucsi polgárőrségnek.
0: Említetted, hogy volt a csapatépítő, tehát a közösség működik, közösségi erő ott van bennetek. Milyen ez a kis csapat? Mesélj nekünk egy picit.
1: Nagyon szuper. Például most is délután mentünk, úgyhogy 6-8 tag már tudott jönni délután. Főzögettünk, kis csülkös pacalt, csináltunk egy kis kolbászos lecsót természetesen, és akkor ahogy szivárogtak be a polgárőrök, mentek gokárdozni, beszélgettünk egy kicsikét, mindenki jött, kóstolgatta a kaját, és így jó kis hangulat alakult ki, és nagyon jó el voltunk.

0: Hogyan látod a kakucsi polgárőrség jövőjét? Mi az, amit vizionáltok? Mi az, amit szeretnétek elérni? Mi az, amire még mondjuk szükségetek van, és harcolni kell érte, vagy legalábbis várni a megfelelő pályázatot?
1: Igazából, hogy mondtam, autónk van, kis motorunk, mert mondhatni, hogy ez egy kis motorunk, az van. Most polgármester úr nagy motorral közlekedik Zömében. Ő felvetette, hogy legyen nagy motoros járőrszolgálat is. Van egy pár tagnak nagy motorra jogosítvány, és úgy láttam, vevők is lennének gyakorlatilag arra, hogy nagy motor szolgálat, hát az már egy ütős lenne, ha kiállsz egy autóval, és kiállsz mondjuk egy vagy kettő motorral. Ez például a polgármester úrnak is van egy motorja, több is van, de egy van neki, ami fel van matricázva, és akkor kijön ő is zebrázni velünk a sulihoz, és letámasztja, azért az olyan ütős.
0: Na hát én ütős pillanatokat kívánok még a Kakucsi Polgárőr Egyesületnek, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és hát még egyszer nagyon-nagyon gratulálok a díjhoz.
1: Én köszönöm, hogy meghívtatok. Sziasztok!
0: Vendégünk itt az otthon, Angyen Nagypál volt. Köszönjük szépen!
2: Térségi napló a 93.4-en.

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: A Patatanya Dabas több, mint csak egy hely, ahol lovagolni lehet. A hely megálmodói hisznek abban, hogy a lovaglás nem csak sport, hanem egy életforma is, amely a természethez és az állatokhoz való mély kapcsolódásról szól. Az iskola célja, hogy minden lovas, kezdőtől a haladóig megtalálja a saját tempóját, miközben biztonságos, támogató és barátságos környezetben fejlesztheti a tudását. Minden korosztály és szint számára kínálnak személyre szabott oktatást, melyet tapasztalt, szenvedélyes oktatók vezetnek. A lovak szeretete és tisztelete alapvető értékeik közé tartoznak, ezért fontos számukra, hogy minden egyes lovas kapcsolatba lépjen a lóval, megértse annak jelzéseit és igényeit. Céljuk, hogy a lovaglás öröme mellett megtanítsák a felelősségvállalás, a türelem és a kitartás értékeit, miközben minden látogató számára egyedülálló élményeket biztosítanak. Azt vallják, a lovaglás nem csak egy sport, ez egy életre szóló kaland.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsor, a vendégem pedig Kovács Dia és Szabó Martin, a Patatanya Dabas megálmodói. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
3: Sziasztok.
4: Sziasztok.
1: Beszélgetésünk kiinduló pontja a Patatanya, amelyet ti álmodtatok meg, ezt mondtam a felvezetőben is, úgyhogy meséljetek nekünk egy picit erről az álomról, honnan érkezett, aztán majd rátérünk arra is, hogy merre felé tart.
3: Több mint 10 éve foglalkozunk már lovakkal, nekem azóta van saját lovam is, meg már előtte régebb óta lovagolok, és mindig is így egy kicsit álom volt, hogy másoknak is átadjuk ezt az érzést, hogy milyen is ez, amikor valaki a nulláról megtanul lovagolni, és most már egyre jobban a felé tartunk, hogy sokan vagyunk, minél többen járnak.
4: Sok a bértartott is, mert azért is elkezdtünk időközben foglalkozni lovak bértartásával. Aki nem tudja, ez azt jelenti, hogy ha valaki vásárol egy saját lovat, és nem tudja otthon elhelyezni, vagy nem akarja, akkor egy lovardát keres neki, ahol minden lehetőség adott arra, hogy lovat tartson.
1: Hogyan találkoztatok a lovakkal? Hogyan indult ez a szerelem? Mert van egy álom, ami megvalósul, de ez is valahonnan datálható.
3: Az én esetem elég érdekes, mert senki nem lovas a családban. Én egyszer ezt csak kitaláltam, és akkor el is kezdtem lovagolni, és rögtön jött az, hogy szeretnék egy saját lovat, de hát persze nem lett rögtön. És most már van 5, úgyhogy egész szépen gyarapítottam a darabszámot így az évek alatt.
1: Mi az, ami megragadott ebben a világban, ha vissza tudsz emlékezni rá?
3: Hát inkább így a természet közelsége, meg ez a csapatmunka, hogy mégiscsak azért a lóval együtt kell dolgozni, érezni kell, hogy mi az, amikor ő neki valami nem jó. Ennyi ez igazából.
1: Martin, nálad hogyan kezdődött?
4: Hát valahogy nekem is így, én is egész kiskoromtól fogva nagyon szerettem az állatokat, és ragaszkodtam hozzájuk, és ahogy nőttem, egyre nagyobb állatok kellettek. És így valahogy a lóba ez kimaximalizálódott, mert hogy elefántot csak nem tud az ember tartani.
1: Miért jó egyébként lovagolni? Említetted a természet közelségét, az összhangot az állattal, de mégiscsak, hogyha át tudjuk adni ezt az érzést a hallgatóinknak, akkor próbáljuk meg.
3: Szerintem a mai világban nagyon jó a gyerekünk abból a szempontból is, hogy nem csak az elektronikus világban vannak, hanem egy kicsit kimozdulnak, mert nagyon sok gyereken látjuk azt, hogy annyira idegen nekik a természet, és hogy egy kicsit ebbe a világba is így bele tudjuk őket vezetni, meg szerintem fontos nekik az is, hogy így egy kicsit az alázatot megtanulják, meg a kudarcot is valamilyen szinten esetlegesen leesnek a lóról, vagy ilyenek, hogy ezeket így nagyobb korukban jobban tudják kezelni.
1: Ugye a lovak terápiás jellegű felhasználása, a terápiába való bevonása nem új keletű dolog. Ti mit tapasztaltok ebből a gyerekekkel való foglalkozás során?
4: Hát nagyon sokan megkeresnek minket ezzel kapcsolatban, mert nagyon sok beteg gyermek van, akinek szükség lenne hasonló dologra, viszont azt tudni kell, hogy ez egy külön szakma. Tehát ezt nem egy mezei lovas iskolában ezt nem tudják biztosítani. És sajnos itt a környékünkön nincs is, aki ezzel foglalkozna. De van egy nagyon jó ismerősünk, aki Üllőn dolgozik, és őt szoktuk javasolni, és aki megtárt és át tud járni, az rendszeresen átjár, és tényleg ez nagyon sok hasznos dolgot tud tenni.
1: Gondolom a szülőkkel is beszélgettek, hogy milyen hatással van a gyerekekre az, hogy elkezdenek kicsit kinyitni a világ felé, kicsit kimenni a kütyük világából a természetbe, és elkezdenek egy állattal tulajdonképpen kapcsolatot létesíteni, együtt létezni.
3: A legtöbb vélemény egyébként az a szülőktől, hogy kinyílnak a gyerekek, és hogy a családtagok így észre is veszik rajtuk, hogy önállóbbak, sokkal jobban nyitnak mások felé, és nem csak így bezárkózva ülnek otthon, hanem hogy tényleg megtanultak önállósodni, nyilván ez egy ló mellett meg is kell tanulni, amikor már ugye kihozzák egyedül, meg ilyesmik, így az a tapasztalat, hogy nagyon hamar nyílnak a gyerekek.
4: Hát meg az önbizalmukat is nagyon megerősíti egyébként a lovaglás.
3: Igen.
1: A gyerekeknek jó, nektek milyen érzés átadni a tudást, megmutatni ezt a világot a külső szemlélő számára?
3: Nagyon jó, főleg amikor látod azt a gyereken, vagy akár kisgyermeken felnőttön, hogy nagyon szépen fejlődik, és szeretné ezt csinálni, az nagyon jó érzéssel tölt el minket, akár csak a, mondjuk egy első vágtáról van szó, vagy először tudja felnyergelni a lovat, teljesen boldogsággal tölti el őket, és nyilván ezzel minket is, hogy meg tudtuk tanítani neki, és ez neki egy sikerélmény.
4: Meg nekünk például nagyon jó visszacsatolás az, hogy a gyerekek nem akarnak hazamenni, egészen estig ott vannak velünk, még mi is kint vagyunk, és így tényleg a szülők már sokszor mérgesen, hogy már 9 óra van, és holnap iskola is menni kell haza, úgyhogy szerintem ez ettől több visszajelzés nem is kell.
1: Milyen készségek, képességek kellenek ahhoz, hogy valaki fel tudjon ülni egy lóra, és elkezdjen lovagolni, tanulni?
4: Hát különös képesség nem kell, szerintem akarat kell, meg kitartás, és ha ez megvan, akkor egyenes a cél.
3: Ez így van.
1: Ha jól tudom, akkor a nyárra is készültök táborokkal, úgyhogy aki szeretne egy kicsit behatóbban megismerkedni ezzel a világgal, annak van rá módja és lehetősége.
3: Igen, igen, lesz egy 4 napos táborunk augusztusban. Ez minden évben már hagyománnyá vált, hogy van. Szerencsére mindig telt házzal indulunk neki, és a gyerekek nagyon élvezik is, onnan sem szeretnének soha hazamenni, és mindig mondják, hogy ők szeretnének először jönni, és utoljára hazamenni, úgyhogy nagyon szeretik és élvezik.
1: Ugye 4 napot említettél, mire számíthat ilyenkor a szülő? Elviszi hétfőn, és akkor már pénteken szinte lovagol a gyerek.
4: Hát igen, ezek napközis táborok egyébként, délutánként hazamennek a gyerekek, mindenki, de persze folyamatosan fejlesztjük őket, a lovagláson túl mindenféle fejlesztő feladatokat is, és elméleti oktatást is tartunk a gyerekeknek, hisz azért a lovaglás nem csak a lovon töltött időről szól, hanem azért a lovonak a felszereléseit és minden egyéb dolgot meg kell tanulni, és ezeket meg is tanítjuk nekik. Persze, akik már régebb óta járnak hozzánk, azoknak másik feladatokat adunk addig, még az újakat tanítjuk az elméletre.
1: Hogy látjátok, hogyan viszonyulnak a gyerekek, a felnövekvő generáció az állatvilághoz, a természethez? Milyen a reláció ehhez a világhoz?
4: Szerintem egyre nehezebben, minél újabb generáció van, egyre inkább idegen nekik a természet. Ez a tapasztalatunk legalábbis, de azért igyekszünk ezt így megszerettetni velük, hogy amúgy ez nem olyan rossz világ. Nem csak a képernyő előtt van természet.
1: Rákapnak egyébként a dolog ízére? Tehát ha elmennek egy-egy ilyen táborba utána szeptembertől, igénylik a folyamatos természetközeliséget, igénylik azt, hogy elmenjenek hozzátok, felüljenek a lóra és részt vegyenek ebben a különleges világban?
3: Általában igen, nagyon sokan vagyunk most is, meg így általában 99%-ban mindig telt házzal vagyunk, egy-egy helyünk szokott felszabadulni, de az is külső okokból költözés, ilyesmi, de igen, általában szerencsére jönnek, és szeretnének is folyamatosan járni, van, aki többször jár, nyilván attól függ, kinek ideje, hogy engedi.
4: A téli időszak egy kicsit kritikusabb, a hideg miatt a kisebbek akkor általában így fáznak, és annyira nem szeretnének, de alapvetően ez se szokott olyan nagy problémát okozni.
1: Jövőbeni vágyak, álmok, célok. Ugye azzal indítottuk a beszélgetést, hogy volt egy álom, ami tulajdonképpen beteljesült, de hát ilyenkor még egyet kell álmodni, aztán meg még egyet és még egyet.
4: Álmok azok mindig vannak, és szeretnénk előre haladni. Úgyhogy igazából mi 5 lóval indultunk annak idején, amikor ezt elkezdtük, és most már 20 ló van nálunk. Oké, hogy vegyesen bértartott is, és saját lovak is, de már ez is egy elég nagy cél, és nem is gondoltuk volna, hogy ilyen rövid idő alatt ekkorára tudunk nőni, de szeretnénk jövőbe például fedett vályát építeni, hogy télen is zökenőmentesen tudjon haladni a lovasoktatás, illetve nyilván a bértartóknak is kedvezve ezzel, hogy a saját lovaikat tudják mozgatni, esetleg esőben is, hóban is, és bármikor is, hogy ezzel is megakadályozzuk azt, hogy a téli időszak az ne legyen kritikus.
1: És mindez Dabason képzelitek el? Ugye az a név, hogy Patatanya Dabas, legalábbis én ezt írtam ki magamnak, és ahogy lapozgattam az oldalatokat, azért aktívan részt vesztek a közösségi életben is itt Dabason, a kisvárosunkban.
3: Igen, mindenképpen Dabason szeretnénk ezt folytatni, ezt igazából itt kezdtük el, és itt is szeretnénk folytatni. Úgy érezzük, hogy azért ez jó a városnak, hogy van azért sok sportolási lehetőség, és mi ebben szeretnénk támogatni.
4: Aktívan részt veszünk arra visszacsatolva, hogy a mozgások éjszakáján is voltunk most, illetve szeptemberben is megyünk egy sporteseményre, ahol meg vagyunk hívva, és folyamatosan jönnek a felkérések az önkormányzattal, illetve külső szervezésektől itt Daboson belül, és akkor ki is települünk persze a lovakkal, de van olyan, amikor hozzánk jönnek próba lovaglásokra.
1: Fontos, hogy együtt lélegezzetek egy kicsit a várossal?
4: Tehát természetesen igen.
1: Na hát kívánom, hogy ez a jövőben is így folytatódjon, és minél többször tudjunk veletek találkozni Dabas utcáin, Dabas különböző rendezvényein. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattatok hozzánk, és sok sikert kívánok a jövőben.
4: Köszönjük szépen.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján, Kovács Dia és Szabó Martin volt. Köszönjük.

0: Érségi napló a 93.4-en.
1: Megkérdeztem az AI-t, hogy mi is a boldogság, legutóbb egy baráti társaságban ez volt a téma. Nos, az AI szerint a boldogság egy pozitív érzelmekkel jellemezhető mentális állapot, amely a belső megelégedettségtől az intenzív örömszerzésig terjed. Nem külső körülményektől függ, hanem az önmegvalósításból és a jelen pillanat megéléséből fakad. A pszichológia szerint olyan szokások táplálják, mint a hála és a szeretetteljes emberi kapcsolatok. Aztán vissza is kérdezett, hogy szeretném-e, hogy jobban megvizsgáljuk ezt a témát. Nos, a válaszom egyértelmű igen, de ezt már egy szakértővel tenném meg. Érkezzen Bagdi Bella.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Bagdi Bella, pszichológus, a Boldogságóra Integrált program alapítója és vezetője. Szia Bella, köszöntelek az éterben.
3: Én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel.
1: Mennyire vágyunk a boldogságra? Elérhetjük ezt a boldogság állapotot, illetve tudatosul-e bennünk, hogy hát most ez a boldogság, ez az, amire vágytam?
3: Igazából ez egy boldogságcsapda, azt gondolni, hogy el lehet érni. Hogy a boldogság az egy olyan valahol a jövőben létező, nem tudom, entitás, tárgy, bármi állapot, amit valamikor a jövőben elérhetett. Ugye, tehát lehet, hogy mindannyian magunkra ismerünk azokban a megfogalmazásokban, hogy boldog leszek, ha ... és akkor mindenki befejezheti ezt a mondatot. De ez egy csapda. Ugyanis ez a majd akkor, ez általában nem következik be. Szóval a boldogság az mindig a jelen időben elérhető állapot a számunkra, hogy itt is most van lehetőségünk arra, hogy hozzáférjünk egy olyan jelenléthez, amiből, hogyha kivonjuk az ítélkezést, amiből, ha kivonjuk az elvárásokat, amiből, ha kivonjuk a küzdelmet, a szenvedésünk legnagyobb forrása, hogy állandóan küzdünk az ellen, ami van. És talán, hogyha többet gyakorolnánk azt, hogy ezt az erőfeszítést, ezt a küzdelmet egy picikét így kiengednék, ha csak egy pillanatra is. Ha jobban tudnánk bízni az életünk bölcsességében, a testünk bölcsességében, a sorsunk alakulásának a bölcsességében, talán itt a jelen pillanatban több megelégedettséget, több hálát és több örömöt találnánk, és még egy gondolat ehhez, hogy hát mitől olyan nehéz ez, ezt a boldogság pszichológiában hedonikus alkalmazkodásnak hívjuk, hogy sajnos az elménk az hozzászokik a jó dolgokhoz. Lehet, hogy lesz egy párunk, akiben nagyon beleszerelmesedünk, és az első időben ilyen rajongásig szeretjük, és akkor itt telnek a hetek, a hónapok, az évek, és bizony egy idő után már elkezdjük látni azokat az oldalát is, ami annyira nem tetszik, jönnek a mindennapi problémák, de ugyanígy lehet, hogy elkerülünk egy munkahelyre, ahol az elején, úristen, milyen hálásak vagyunk, hogy ott dolgozhatunk, és eltelik egy-két-két év, három év, és már bizony már nem a hála jut az eszünkbe, hanem az, hogy mi minden probléma van a mindennapokban. Ugyanígy vagyunk a testünkkel is, hogy megszokjuk azt, hogy van két szemünk, van két karunk, van két lábunk, de ha valakinek eltörik a lába, ha valakinek szemműtétet kell csinálni, vagy valakinek fáj a kis ujja, bármi, és akkor jövünk rá, hogy úristen, hogy ez a kis porcikája, ez a kis részlete a testemnek milyen nagy mértékben járul hozzá a mindennapi jóllétünkhöz. És sokszor valaminek el kell romolnia, hogy jobban tudjuk értékelni azt, ami van.
1: Nálad hogyan került a fókuszba a boldogság témakör?
3: Én nem tagadom, hogy én traumatizált szülő, traumatizált gyereke vagyok a testvéreimmel együtt, szóval én már nagyon-nagyon fiatalon megfogalmaztam, ha én egyszer nagy leszek, én békét akarok teremteni a saját életemben és a családunkéban is. Valahogy így tényleg már általános iskolás koromban ez lett a küldetésem. Mert valahogy éreztem, hogy az életnek többről kell szólnia, mint a mindennapi szenvedésről, a küzdelemről, hogy a legtöbb energiámat az vitte el a mindennapokban, hogy küzdöttem a gondolataimmal és az érzéseimmel. És nyilván ez egy ilyen belső indítatású, önismereti munka volt, hogy valami mélyebbre, valami olyan útra rátalálni, ahol több könnyedség, több elfogadás, több öröm van.
1: Itt talán rákanyarodhatunk a programra. Honnan jött a boldogság óra program? Hogyan pattant ki a fejedből?
3: Pont ehhez az úthoz kapcsolódik, hogy amikor rátaláltam a pozitív pszichológiának a boldogság kutatásaira, és Szonya Lubomirszkinak megjelent magyarul a könyve, hogy hogyan lehetnénk boldogabbak, akkor arra gondoltam, hogy milyen jó lenne ezt közösségben gyakorolni. Akkor még ugye nem volt ennyire népszerű az online tanulás, de hogy egy olyan kezdeményezést indítottam el, ahol online ingyenesen meghirdettem, hogy aki szeretné velem egy gyakorolni ezeket a boldogság stratégiákat, akkor itt a lehetőség is, itt a tér. Olyan sokan csatlakoztak pedagógusok, hogy ők kértek engem, hogy mennyire jó lenne, ha ők ezt tovább tudnák adni a diákjaiknak, és abszolút egy kísérleti jelleggel, őszintén nem is hittem benne, hogy ez gyökeret tud ereszteni az oktatás szövetében, de hogy olyan sikerrel alkalmazták már óvodáskortól a pedagógusok, hogy ma már egy igazi mozgalom már nőtte ki magát, hiszen ebben a tanévben közel 1700 oktatási nevelési intézmény csatlakozott hivatalosan a szakmai közösségünkbe, és építette be a pedagógiai programjába a boldogságórákat.
1: Hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban? Uh-huh. Mit fed a boldogság óra kifejezés?
3: Itt a legfőbb célunk a gyerekek jólétének a rendszer szintű támogatása, amely során a pozitív életszemléletet és a boldogságra való képességet fejlesztjük. A boldogságórák a gyerekekre, a pedagógusokra és a közösségekre egyaránt pozitív hatást gyakorolnak, ami ugye kiterjed az intézményi légkörre, tehát kutatásaink is vannak már, tehát hatásvizsgálatokat is készítettünk, és a foglalkozások hatására fejlődnek az érzelmi és a társas kompetenciák, javul a stresszel való megküzdés képessége és a pszichológiai jólét. És hogyha belegondolunk, akkor a gyerekkorban a test és a lelki egészség feltételeinek a megteremtése elengedhetetlen része az optimális személyiség fejlődésnek egyfelől, az alkalmazkodásnak és a teljesítő képességnek is. És az egészségfejlesztés, tehát akár a mentális egészségfejlesztés, ami most napjainkban kiemelten fontos, hogy bekerüljön mind a nevelésbe, mind az oktatásba, egy fontos színterének tekinthetjük az óvodát és az iskolát, hiszen a gyerekek szervezett keretek között ott töltik az idejük legnagyobb részét. És akkor az ott szerzett pozitív érzelmi tapasztalatok pedig megalapozzák a jólétüket és a boldogság szintjüket. Na és ahhoz, hogy jó élményeket szerezzenek, olyan eszközök és módszerek szükségesek, amelyeket a pedagógusok eredményesen tudnak alkalmazni a gyerekeknél. És ez a mi küldetésünk, hogy ezt az eszköztárat és ezt a tudástárat biztosítsuk a pedagógusok számára.
1: Ugye több mint 10 éve tart már a program, milyen tapasztalataitok vannak az elmúlt évek lenyomatát illetően?
3: Ó, hát az oldalunkon tényleg több 10 000, szerintem már lehet, hogy közelítjük a 100 000 pedagógus beszámolót arról, hogy milyen élményeik vannak a boldogság órákkal, és mi azt találtuk, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel együttműködve készítettünk hatásvizsgálatot, és azt találtuk, hogy a boldogság órás diákoknak az érzelmi intelligenciájuk, a megküzdési kapacitásuk, a szociális készségeik, a megküzdési készségek, a kreativitásuk, az önbizalom szintjük, a figyelemfókuszuk sokkal fejlettebb, magasabb szinten van, mint a nem boldogságórás diákoké. És nem csak a diákokra van pozitív hatással a program, hanem a pedagógusok önbeszámolói alapján azt találtuk, hogy a pedagógusok jólét szintjére is hatással van.
1: Bagdi Bellának köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot kívánok neked!
3: Szép napot kívánok én is mindenkinek!

0: Adásunk záróakkordja ezúttal is egy könyv, és Illi Noémi.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Illi Noémi, a Dabasi Halászboldi Zsár városi könyvtár szakmai igazgatója. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mit hoztál nekünk?
3: A Spiegel bestseller listájáról hoztam egy könyvet, aktuálisan gyönyörű borítóval, illetve az időjárásnak megfelelően évszakhoz igazodva, aminek az a címe, hogy 25 nyár, Stefan Schaffernek a könyvéről van szó, egy felemelő regény, izgalmas utazásra invitál bennünket, hogy megleljük önmagunkban a válaszokat, amiket keresünk, méghozzá, hogy vajon miért temetkezünk a munkákba, ahelyett, hogy a számunkra igazán fontos emberekkel és dolgokkal foglalkoznánk, mégis honnan merítünk bátorságot, mert megvalósítsuk az álmainkat, és miért csak akkor kezdünk el valóban élni, amikor rádöbbenünk, hogy csupán egyetlen egy életünk van. Ugye két férfi találkozásáról van szó, a legváratlanabb pillanatban egymástól teljesen különböző két ember találkozik egymással, az egyik nagyon mozgalmas életet él, megállás nélkül rovatol egy vállalatnál, addig a másik pedig a krumpli földjét műveli, és igyekszik kiszakadni a világ rohanásából, és amikor Carla gazda szembesíti a vendégét, hogy nagyjából 25 nyara van hátra, a két férfi beszélgetésbe kezd az élet nagy kérdéseiről, úgyhogy ezt a kötetet ajánlom mindenkinek 25 nyár címmel, rövid, gyorsan elolvasható a strandon is, úgyhogy mindenképpen ajánlom.
0: Érdemes tehát ezt a könyvet is elolvasni, és ezért a könyvért is betérni a Halászboldi Zsár városi könyvtárba, és hát érdemes nézni a nyitvatartást is, hiszen a nyár az új állapotokat hozhat a könyvtár nyitvatartási rendjében.
3: Igen, ugye ilyenkor szoktunk menni mi is nyári szünetre, de az még kicsit hátra van, egy hónap még, ami mindenképpen lehet jönni hozzánk, ugye hétfő, kett csütörtök pénteken 10-től 18 óráig, szerdánként 14 és 18 óra között, illetve szombaton is 9 és dél között nyitva tartunk. A nyári szünetünk az majd augusztus 8-án indul, és egészen augusztus 23-áig tart, úgyhogy úgy kell betárazni a könyveket, hogy mindenkinek legyen erre a két hétre olvasni valója.
0: Akkor még van időnk kölcsönözni, úgyhogy olvasásra fel. Noémi, te mit olvasol most?
3: Én ezt a 25 nyár című könyvet faltam be egy kis idő belül, tehát nagyon gyorsan el lehet olvasni, és aztán most krimiket kezdek megint, főként magyar szerzőktől, úgyhogy vár rám még Mészöly Ágnesnek a krimi sorozata, ő ugye ifjúsági irodalmat is ír, és kíváncsi vagyok, hogy milyen a krimi összeállítása, illetve Réti László került előtérbe, mert nagyon régóta szeretik nálunk az olvasók. Ő ugye régen rendőrként dolgozott, aztán kezdett el krimiket írni, és nagyon dicsérik, úgyhogy lehet, hogy most már őt is megnézem, hogy milyen és hogyan ír krimiket, úgyhogy a magyar szerzők is bevonultak a top 10-be, így a krimik terén.
0: Akkor krimikért is menjünk a Halászboldi Zsár városi könyvtárba. Noémi, jövő héten várunk vissza, addig is szép hétvégét kívánunk neked.
3: Köszönöm szépen!

mostan, talán rég, talán ölel, talán tapos, talán kerek, talán lapos.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok, több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, elsősorban további megújuló energiák rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni, és a támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal és rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni 2030-ig. Kapitány István szerint kiemelt szerepet szánnak a hazahozott uniós forrásokból az áramhálózati korszerűsítéseknek. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. Több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3,1%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebookon. Gajdos László arról írt, hogy a kánikula programban 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Szerinte ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a legforróbb nyári hetekben. A vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg a minőségi, jelölési vagy nyomon követhetőségi előírásoknak. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. 6 héten át tartó országos akcióban vizsgálta a szamóca kínálatot a hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal közösen. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés, illetve az volt, hogy az árusok nem tudták igazolni az áru eredetét. A nyomon követhetőség hiánya különösen súlyos problémának számít, mert ilyen esetekben egy esetleges élelmiszerbiztonsági kockázat sem kezelhető megfelelően. Betiltaná a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban és az óvodákban a lengyel parlament. Az alsóház egyhangulag megszavazta az erről szóló törvénymódosítást, ami a felsőház a szenátus elé kerül, majd az államfőnek is jóvá kell hagynia. A lengyelországi iskolák már most is hozhatnak ilyen döntést maguk is. A felmérések szerint az iskolai telefon használat tilalmát a lengyelek több mint fele támogatja. Változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Országszerte erős lesz a szél. Napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Köszöntelek az otthon hangján, elmúlt 11 óra, vasárnap van, úgyhogy bele is kezdünk a családi piknikbe, és hát nagyon sok témával várunk ma benneteket. Például rögtön az első órában azzal foglalkozunk, hogy mit ér az ötös bizonyítvány, hogyha közben szorong a gyermek. Na hát ennek fogunk utána járni, a Betesda Gyermekkórház egyik kollégájával fogunk beszélgetni. Aztán egy munkalehetőségről is szó lesz a mai napon, illetve a műanyagmentes júliussal is foglalkozunk majd, úgyhogy érdemes velünk tölteni a következő órákat itt a 93.4-en. Én Kis György Krisztián vagyok, kezdjük is a családi pikniket.
2: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas,
1: az otthon hangja.
3: Családi piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Ez a Családi Piknik, a Rádió Dabas hétvégi magazin műsora. Mit ér az ötös bizonyítvány, ha közben szorong a gyermek? Életmentő üzenettel fordult a családokhoz a Betesda Gyermekkórház. Erről lesz szó a folytatásban, és dr. Hirs Anikóval, osztályvezető főorvossal, gyermekgyógyásszal, gyermekpszichiáterrel fogunk beszélgetni. Zoltán Timi kérdezte mindenről.

0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. A bizonyítványosztás sok családban a nyári szünet előtti utolsó nagy esemény, de nem minden gyermek éli meg felszabadultan ezt az időszakot. A Betesda gyermekkórház szakemberei arra figyelmeztetnek, a jegyek mögött sokszor szorongás, megfelelési kényszer, magány vagy akár komolyabb lelki nehézség is állhat. Telefonon kapcsoljuk most dr. Hirs Anikót, a Betesda gyermekkórház mentálhigiénis központjának osztályvezető főorvosát, gyermekgyógyászt, gyermekpszichiátert és pszichoterapeutát. Jó napot kívánok, főorvos asszony, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Nagyon köszönöm a megtisztelő megkeresést.
0: Kezdjük azzal, hogy miért ennyire megterhelő időszak a bizonyítványosztás a gyerekek számára?
1: Több okból is nehéz ez az időszak. Ugye egyrészt itt már nagyon fáradtak a gyerekek, ez a tanév vége, nagyon várják már a nyári szünetet, várják azt a rövid időszakot, amikor felszabadultan pihenhetnek a szüleikkel, a családdal, barátokkal lehetnek. Tehát van egy ilyen várakozás is ezzel kapcsolatosan. De hát egyre inkább azért azt látjuk, hogy az iskolai teljesítmény nagyon fölértékelődik. Ez hosszú évek alatt alakult így ki. Látható ez a tendencia, érzékelhető az, hogy bizony nagyon sok szülő számára az, hogy az iskolában a gyermek hogyan teljesít, ez már általános iskolában szinte az alsó tagozattól kezdve borzasztó fontossá válik, mert meghatározza azt, hogy esetleg majd felvételizhet-e egy 8-osztályos vagy 6-osztályos gimnáziumba, hogy majd aztán milyen középiskolába kerül, nem is beszélve aztán később az egyetemi felvételiről.

0: Tehát a iskolai teljesítmény, ami kétségtelenül régen is egy fontos kérdés volt, és nem is akarom én ezt egyébként elbagatelizálni, hiszen lényeges, hogy a gyerekek hogyan tanulnak, és valóban meghatározza természetesen a további életüket, tovább tanulásukat, boldogulásukat az életben. De valahogy annyira kora gyerekkortól kezdve egy központi kérdésé válik, ami egy nagyon erős szorongást vált ki a gyerekek zöméből, vagy ha nagyon erős szorongást nem is, de mindenféleképpen különböző konfliktusoknak lehet a meleg ágya, amik a családon belül ilyenkor jobban erőtérbe kerülnek. Tehát miközben egyszerre van egy fokozott kimerültség a gyerekeknél, és egyébként a szülőknél is, akik azért szintén nagyon sokszor már nagyon várják a nyári szünetet, hogy véget érjenek a reggeli elindulások, az esetleges ezzel kapcsolatos feszültségek, ne kelljen a külön órákra vinni a gyerekeket. Tehát ők maguk is már sokszor várják a nyári szünetet, szeretnének kicsit pihenni és felszabadulni. Közben ez társul ezzel az elég erős teljesítmény kérdéskörrel, és az ahhoz kapcsolódó feszültségekkel, szokásokkal.
1: Mit mondjon egy szülő, hogyha éppen nem olyan bizonyítványt lát így évvégén, amelyet mondjuk remélt a gyermekétől?
0: Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a bizonyítványt próbáljuk meg a helyén kezelni. Tehát próbáljuk meg valahogy az egész kommunikációban azt érzékeltetni a gyerekkel, hogy ő maga és az ő értékessége nem azonos azokkal a jegyekkel, azokkal az eredményekkel, amiket ő egyébként kapott, ami az ő teljesítménye volt. Nyilván nem kell egy esetleges csalódást feltétlenül úgy beállítani, mint hogy ez egyáltalán nem létezne, és nem kell úgy beállítani egy nem túl jó bizonyítványt, mint hogyha az a legtökéletesebbek egyike lenne. De az borzasztóan fontos, hogy egyrészt a gyereket a saját maga teljesítményéhez, képességeihez mérten ítéljük meg, és soha ne hasonlítgassuk másokhoz, mert az lehetséges, hogy neki nem ötös érdemjegye lett valamilyen tantárgyból, de könnyen lehet, hogy a korábbiakhoz képest viszont látható egy hatalmas fejlődés, és főleg látható egy hatalmas igyekezet, amit egy elszántság, amit ő beletett abba, hogy egy picivel talán jobb jegyet kapjon, vagy hogyha nem is kapott jobb jegyet, de maga az erőfeszítés, maga az igyekezet az látható volt. Sokkal-sokkal fontosabb, hogy ezeket az igyekezeteket, ezeket az erőfeszítéseket értékeljük megfelelően, és nem magát, a teljesítményt, mert az én borzasztóan becsapós dolog. Nagyon sokszor lehet pillanatnyi dekoncentráltság, vagy éppen jobb gondolkodási készségeknek az eredménye nem mindig tükrözi egyértelműen az éppen meglévő tudást vagy a teljesítményt.
1: Milyen jelekből láthatja egy szülő, hogy a gyermeke nem egyszerűen fáradt, vagy lusta, vagy csalódott, hanem mondjuk komolyabban szorong, vagy esetleg szakember segítségét kell bevonni?
0: Hát az biztos, hogy a gyerekek is foglalkoznak a bizonyítványukkal, tehát nekik is ez egy nagyon fontos kérdés. Ennek számos jele van, nyilván leginkább az, hogy maga a gyermek erről beszél, és ahogyan beszél róla, abból egyértelmű, hogy ő bizony ezen szorong, bizony őt zavarja, és hogy ez sokkal hosszabban eltart nála, mint ami még egy elfogadható dolog lenne. Tehát nem arról van szó, hogyha aznap délután esetleg szomorkodik amiatt, hogy rossz jegyet kapott, és egy jobbra számított, hogy akkor ezt feltétlenül valami nagyon kóros reakcióként értelmezzük, de azért, hogyha napokon keresztül láthatóan ez még mindig foglalkoztatja, nem tudja túltenni magát rajta, akkor ez biztos, hogy egy jele annak, hogy azért valami nincs rendjén. De ugyanúgy sokszor az idősebb kamaszkorú gyerekeknél az is lehet egy jel, hogyha látványosan nem akarnak erről a dologról egyáltalán kommunikálni, ne látszólag tesznek, mint hogyha nem érdekelné őket a teljesítmény, de közben azért hát általában a szülő szokta azt tudni, hogy mit várt a gyerek a bizonyítványától, hogy körülbelül mire számított, és nyilván ezt is ennek megfelelően el tudja dönteni, hogy vajon akkor ahhoz képest milyen lett a végeredmény. És hogyha ilyenkor azt látja mondjuk a különösen kamaszkorú gyereken, hogy nagyon elvonul, nagyon nem hajlandó ezekről a dolgokról beszélni, egy nappal korábban még a bizonyítványról, tanítványoktás előtt nagyon lelkesen azon gondolkodott, hogy majd mi mindent fog csinálni a nyáron, és mennyire várja a feltöltődést, a barátokkal való együttlétet, és másnap vagy két nap múlva meg látványosan csak bezárkózik, és semmiről nem akar tudomást venni. Ez is egy figyelmeztető, intő jel tud lenni. Nyilván lehetnek akár különböző pszichoszomatikus tünetek is, amik jelzik azt, hogy a gyerek egy ilyen nagyon feszült és nagyon szorongással teli állapotba került, fejfájás, esetleg alvászavar, étvágytalanság, ezek is jelezhetik azt, különösen ez inkább talán a kisebb gyerekeknél fordul elő, hogy azért valami nem stimmel, valamivel azért nincsenek megelégedve ott az eredmények és a bizonyítvány körül. Ezekre érdemes a szülőknek figyelni.
1: Egyébként jó bizonyítvány mellett is lehet baj? Szóval, hogy milyen lelki terhek rejtőzhetnek a jól teljesítő gyerekeknél?
0: Hát nagyon sokszor igen, pont azokkal a gyerekekkel vannak komoly nehézségek, akikkel egyébként mindenki rendkívül meg van elégedve, szereti őket az osztályfőnök, szereti az összes tanár, nincsenek velük magatartási problémák, csendesek, kedvesek, szorgalmasak, és mindent úgy csinálnak, ahogyan az szükséges. És a szülők is valahogy azt élik meg, hogy hát ők valójában azt se tudják, hogy mit kell tanulni a gyereknek, mindig hozza szépen az eredményeket, jár még a versenyekre is, állandóan plusz feladatokat végez, és hogy ez mindez milyen nagyon klassz. Nagyon el tudja fedni egy ilyen jól teljesítő, egyébként nyilván jó erőforrásokkal rendelkező karakterű gyerek, azt, hogy egyébként a háttérben azért bizony ő nincs jól, hogy ő nem boldog, hogy ő nem elégedett, hogy adott esetben tulajdonképpen ő hajszolja a jó jegyeket, borzasztóan perfekcionista, nem is elégedett meg soha semmi mással, csak kitűnő bizonyítvánnyal, de hogy igazából legbelül rendkívül bizonytalan és nagyon kevés az önbizalma, és ezek a nagyon-nagyon jó teljesítmények, ezek az állandó pozitív visszajelzések igazság szerint azt a célt szolgálják számára, hogy ezt a nagyon erős belső bizonytalanságot valahogyan elfedje. Ezek sokszor nehezen mutatkoznak meg, ezek a problémák. Oda kell ezekre is figyelni, igen, ezekre a nagyon-nagyon jól tanuló, jól teljesítő, látszólag rendkívül problémamentes gyerekekre.
2: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason.
5: 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Megnyílt a dabasi strand, újra több áramszünet volt Gyálon, változóan felhős, napos időt várunk.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Megnyílt a dabasi strand. A nyitás kérdéses volt, ugyanis a medencék melletti területen zajlik a zöld területfejlesztés, amely földmunkákkal is jár. A nyitáshoz biztosítani kellett a két terület teljes körű szétválasztását. A medencéknél évek óta nem történt látványos fejlesztés, a csúszta sem működik. Kőszegi Zoltán polgármester arról beszélt, a jelenlegi csúszda felújítása több millió forintos költség lenne, ráadásul néhány éven belül újra felmerülne, ugyanis a műanyag folyamatosan ki van téve az időjárás viszontagságainak. Ezért egy új megoldáson gondolkodnak, ami megoldaná a helyzetet.
9: Közben ott zajlik egy fejlesztés, és ezt a kettőt, a két területet abszolút fizikailag szét kellett választani. Ez a fejlesztés, az zöld fejlesztés, ez tovább folytatódik, ez majd valamikor nyár második felére fog befejeződni, és közben pedig üzemszerűen biztonságosan egy strandot kellett elkészíteni, átadni. De sikerült, megnyitott a strand. Én úgy tudom, hogy már több százan, az első két nap több százan látogatták. Egy olyan hétvégére számítok, hogy akik itthon vannak Dabason, fiatalok, családosok kimennek és élvezik ennek a strandnak a szolgáltatását, alapszolgáltatását, lehetőségét, és volt a stranddal kapcsolatban néhány kérdés a csúszdákkal kapcsolatban. A csúszdáknak a felújítására vagy új csúszdák beállítására néhány évvel ezelőtt készítettünk egy kalkulációt, ez az akkori számítások szerint 50-60 millió forint lett volna. Ezt nagyon nehéz előteremteni a költségvetésből a rengeteg feladat mellett. Most úgy látom, hogy vannak új technikai megoldások. Most az volt a fő cél, hogy az alapfunkció rendben legyen a medencék, működjenek, és a medencék környezetében megfelelő strandi környezetet tudjunk teremteni, és közben zajlik a fejlesztés, az ötletfejlesztés, és az már szépen lassan hozzá kapcsolódik az alapfunkcióhoz, sőt az kiegészíti, és hogy mondtam, minden évszakban lehet majd használni a strandot. És a csúszdák, ugye főleg a fiataloknak ez egy olyan attrakció, egy olyan szórakoztatás, ami valóban tényleg még pluszban vonzóvá teszi a strandot. Mérlegeljük, gondolkodunk rajta, most látunk egy-két újabb technikai megoldást, ezt a ponyvás csúszdás megoldást, ami nem igényel olyan bonyolult szerkezetet, és talán maga a ponyvás megoldás az egy egyszerűbb és olcsóbb, mint ezek a műanyag csúszdák. A műanyag csúszdák egy idő után az UV miatt nehezen bontható, vagy egyáltalán nem bontható el, nincs hol tárolni. Ez télen-nyáron kint van, az időjárás viszontagságai megeszik egy-két év alatt, és utána már nem tudják betölteni funkciójukat, és ezt néhány évente lecserélni, ez egy több 10 millió forintos költség, úgyhogy erre valamit ki kell találnunk.
6: Az elmúlt napokban ismét több bejelentés érkezett arról, hogy Gyál több pontján rövid ideig tartó pillanatnyi áramkimaradások fordulnak elő. A városvezetés arra kéri a lakosokat, hogy amennyiben ilyen jelenséget tapasztalnak, jelezzék azt az erre a célra létrehozott online bejelentő felületen, amelyet a város hivatalos oldalán találnak. A korábbi hasonló esetek során a beérkezett lakossági visszajelzések jelentős segítséget nyújtottak a szolgáltató szakembereinek a hiba helyének pontos beazonosításában, így sikerült megszüntetni a problémát. A most beérkező jelzéseket az önkormányzat összesíti és továbbítja a szolgáltató felé, ezzel is segítve a hiba mielőbbi feltárását és elhárítását.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
8: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
8: www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthírait hallott Kis György Krisztiántól. Egy olyan videó került fel az egyik gyáli Facebook csoportba, amelyen gyáli fiatalok egy társukat bántalmazzák és megalázzák, miközben többen végignézik, sőt fel is veszik a történteket. A videót azóta eltávolították, de a történtek mély sebeket ejtettek a helyi közösségben. A gyáli baráti köre sportegyesület az eset után két fiatal sportolót kirakott a csapatból, miután a vezetősége tudomást szerzett egy a közösségi médiában terjedő videófelvételről, amelyben az egyesületük neve is elhangzik, számolt be róla a Blick. A gyáli BKS sportegyesület gyorsan cselekedett és közleményt adott ki a közösségi médiában terjedő videófelvételről, amelyben az egyesületük neve is elhangzik. Bejelentették, hogy a felvételen beazonosítható két érintett fiatal sportolói jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntették. Az egyesület minden olyan magatartástól egyértelműen elhatárolódik, amely erőszakos, másik ember méltóságát sérti, vagy ellentétesen a sport és a közösségünk által képviselt értékekkel. Az esetet megvizsgálva a vezetőség úgy döntött, hogy az érintett két sportolói jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntetik. A gyáli BKS számára a tisztelet, a sportszerűség, a felelősségteljes viselkedés és a példamutatás alapvető érték. Sportolóinktól nem csak a pályán, hanem azon kívül is ezek képviseletét várjuk el. Az ügyben további nyilatkozatot nem kívánunk tenni, és kérjük mindenki megértését, hogy személyiségi jókra tekintettel további részleteket nem áll módunkban közölni, írta a klub a közösség oldalán Tomori Győző, a gyáli BKS elnöke. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
6: Ma változóan felhős, napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futó záporok, néhol zivatarok is. Országszerte élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati északnyugati szelet. Napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!
3: Családi piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Egyre gyakrabban látni a közösségi oldalakon, hogy a szülők feltöltik a gyerekük bizonyítványát. Hadd kérdezzem meg, hogy ön erről, mint szakember, mit gondol, hogy ez plusz pszichés teher lehet a gyerekeknek, szülőnek fontos, egyáltalán jó-e, hogyha egy szülő közhírré teszi a gyereke bizonyítványát az ilyen oldalakon?
2: Én ezt rendkívül károsnak tartom, és nagyon furcsának is egyébként. Abszolút azt gondolom, hogy igen, ez a szülőről szól, természetesen a szülői minta aztán átadódik a gyereknek is, és így aztán generációról generációra ez valamiért egy ilyen egészen fontos dologá válik, hogy a teljesítményünkkel folyamatosan büszkélkedjünk, legyen az egy új ház, legyen az egy szépen sikerült valamilyen dolog. Nyilván itt különbséget kell tenni abban, hogy valamit én jó szívvel és örömmel elkészítettem, mondjuk egy alkotást, és akkor szeretném, hogy mások is lássák, és ezt így osztom meg az online térben az ismerőseim között. És egészen más az, amikor valami olyan teljesítményt teszek közé, ami egyébként nem az enyém, hanem a gyerekemé, akire persze büszke vagyok, és ezzel nincs is semmi baj, de valójában őt hozom olyan helyzetbe, vagy őt teszem ki tulajdonképpen úgy ebbe az online térben, mint egyfajta tárgyat, aki ugye vagy elfogadást kap, vagy adott esetben esetleg negatív kommenteket kap másoktól, nem beszélve arról, hogy vajon egy másik gyereknek, egy másik szülőtársnak, akinek a gyereke nem teljesített ennyire tökéletesen, annak például hogy esik az, hogyha látja azt, hogy az én gyerekemnek bezeg mindenből ötöse lett. Tehát számos olyan következménye van ennek a dolognak, hogy mindenféle meggondolás, józan megfontolás nélkül teszünk ki ilyesmiket a közösségi médiába, ami rendkívül sok kárt tud okozni, de egyébként legelsősorban is a gyerekünknek tud kárt okozni, legalábbis hosszú távon biztosan. Lehet, hogy akkor abban a pillanatban nagyon boldog lesz, hogy milyen sokan megdicsérik majd, és szívecskéket és lájkokat kap érte, bár könnyen lehet, hogy fog kapni egyébként negatív megjegyzéseket is, de hosszú távon ez a fajta hozzáállás, ez inkább romboló, mert gyakorlatilag ahhoz szoktatja hozzá a gyereket, hogy semmi más nem számít, csak ezek a számszerűsíthető eredmények, és hogyha ezek a számszerűsíthető eredmények esetleg mondjuk egy következő évben nem ennyire tökéletesek, akkor viszont már ki se lehet őket tenni, mert hát hiszen hogyan is nézne ki, és akkor aztán biztos egy csomó negatív komment érkezne, hogy ja, hát ezek tavaly milyen szép bizonyítvány volt, mostanra meg aztán már lerobott az eredmény. Ezek rendkívül veszélyesek, és ebben egyáltalán nem gondolkodnak helyesen azok a szülők, és nem gondolkodnak előre, hogy ezeknek milyen következményei lehetnek.
1: Amikor túl vagyunk ezen a procedúrán, hogy bizonyítványosztás, akkor ugye a nyári szünet az általában a felszabadulást jelenti. Miért lehet egyes gyerekeknél inkább nehéz ez az időszak?
2: Például ezek a gyerekek, akikről az előbb is már szó esett, akik így nagyon jól tanuló, nagyon csöndes, nagyon szorgalmas és nagyon perfekcionista, ők sokszor nagyon igénylik azt a fajta közeget, azt a fajta struktúrát, ahol egyrészt mindig megvan, hogy mit kell csinálni, másrészt pedig, ahol nagyon egyértelmű visszajelzéseket kapnak, és értékítéletek születnek. Nekik ez, hogy hirtelen lesz egy ilyen nagy szabadság, ahol sok mindent lehet csinálni, de valójában nincsenek ilyen nagyon egyértelmű fogódzó pontok, nincs egy ilyen állandó visszacsatolás, ez okozhat egyfajta bizonytalanság. Vannak bizonyos neurodiverzitással élő gyerekek, az autizmus spektrum zavar is ilyen, de sokszor az ADHD-s gyerekekre is nagyon jellemző, hogy ha nincsenek meg a megfelelő visszajelzések, nincsen egy határozott struktúra, akkor abban ők nagyon-nagyon el tudnak veszni. Tehát nekik nagyon nagy szükségük van erre. Sokszor egyébként az ilyen gyerekeket nevelő szülők azért ezzel szerencsére tisztában is vannak, és igyekeznek sokszor azért a nyári szünetbe is beiktatni olyan táborokat, illetve hát olyan családi programokat, ami egyfajta keretet ad ennek a nyárnak. Tehát összességében egyébként azt tudom mondani, hogy mindenki számára az igazi felszabadultság, az igazi szabadságnak a megérése és az igazi pihenés az akkor tud nagyon jól sikerülni, hogyha azért az egy meghatározott keretrendszerben történik, ami természetesen nem azt jelenti, hogy minden napot reggeltől estig be kell osztani, egyáltalán nem ezt jelenti. De azért az nagyon fontos, hogy tényleg olyan dolgok történjenek a gyerekekkel, olyan dolgok történjenek a családokkal, ahol megélnek nagyon pozitív, nagyon értékes élményeket, együttes élményeket, és ezek valahogy akkor keretbe tudják rakni ezeket az egyébként nagyon kellemes és pihentető napokat, amiknek hát ez is a célja, hogy feltöltekezzen a gyerek a következő tanévre.
1: Milyen segítséget tud nyújtani a Betesda Gyermekkórház a családoknak, akár a mostani, akár a nyári időszak további részében?
2: A Betesda Gyermekkórházban 6 különböző mentálhigiénés profillal rendelkező részlegen kezelünk gyerekeket, különböző problémakörökkel, illetve különböző terápiás módszerekkel. Ugye területi ellátásunk szerint nyilván mi a súlyos, klinikailag súlyosabb eseteket fogadjuk, tehát az olyan eseteket, ahol már valamilyen klinikailag megjelenő tünet együttes van. Tehát elsősorban ezeknek a családoknak és a gyerekeknek segítünk. Nyilván az lenne a nagyon fontos, hogy azért egyetlen család és egyetlen gyerek se jusson el egy ilyen bizonyítványosztáshoz, vagy egy ilyen teljesítmény szorongáshoz kapcsolódóan valamiféle súlyosabb pszichés, pszichiátriai állapotba. Bízunk benne, hogy ez megelőzhető, tehát itt én a prevencióra óriási hangsúlyt fektetnénk, és ebben a prevencióban a szülőknek is nagyon nagy szerepe van, tehát pont abban, amiről most beszélgetünk, hogy észrevegyék, és időben észrevegyék azt, hogyha valami ott nem stimmel azért a bizonyítványosztás körül a gyerekkel, és óriási felelőssége van azért az iskolának is, a pedagógusoknak is, hiszen ez nem úgy történik, mint derültékből villámcsapás. Tehát az, hogy egy gyerek mondjuk ha nem olyan lesz a bizonyítványa, mint amire ő számított, és ettől borzasztóan szorongani kezd, és elkeseredik, és az elkeseredésében akár valamilyen szélsőséges öndestruktív viselkedést produkál, azért ennek általában vannak előjelei, legalábbis olyan szinten biztosan, hogy azt azért lehet látni, hogy ez a gyerek mondjuk nagyon perfekcionista, nagyon érzékeny a negatív visszajelzésekre. Tehát a prevenció az ott helyben kell, hogy megtörténjen, és az lenne a fontos, hogyha nem jutna el egyetlen gyerek sem olyan súlyos klinikai állapotba, ahol már egy kórházi gyermekpszichiátriai rendszernek kell segítenie őt.
1: Nagyon köszönjük, hogy megosztotta velünk ezeket a fontos gondolatokat, főorvos asszony. Reméljük, hogy a beszélgetés most sok szülőnek és családnak ad kapaszkodót, így a bizonyítvány osztás és a nyári szünet időszakában is. Dr. Hirsch Anikó, a Betesda Gyermekkórház mentálhigiénis osztályának osztályvezető főorvos asszonya volt a vendégem. Köszönjük még egyszer, hogy rendelkezésünkre állt.
2: Én is nagyon köszönöm, és kívánok mindenkinek nagyon-nagyon szép és töltekező nyári szünetet.

0: Az óra végéhez érve már is kitekintünk az utakra, és hozom az M5-ös autópálya híreit, mert hogy több helyen is kell számítani változásra. Átépítik például a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán jó hír, hogy megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmút elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös útról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sáv zárásával, sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják a forgalmat, és Röszke felé vezető oldalon a 121-es kilométernél fekvő Petőfi szállás pihenőhelyen aszfaltoznak, ezért ezt lezárták, aki az autópálya mentén tankolni szeretne, az a 91-es kilométernél lévő Kecskemét dél, vagy pedig a 151-es kilométernél lévő Szatymazi pihenőhelynél tudja mindezt megtenni.
1: Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben, véleményezhető az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról szóló javaslat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2090 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbinál. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a törvényjavaslatot, amely az 1956-os forradalom 70. évfordulójára nyilvánossá tenné az egykori állambiztonsági szervek iratait, köztük a hatos kartonokat és a mágnes szalagos nyilvántartásokat is. A jogszabály célja a kommunista titkosszolgálati múlt teljes körű feltárása, miközben garantálja a diktatúra áldozatainak személyiségi jogait és a jelenlegi nemzetbiztonsági érdekek védelmét is. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. Elkezdődött a GSF 11 darabos új Intercity motorvonatból álló flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba. A közlekedési miniszter közölte, az óránként 160 km-es sebességre képes ötrészes motorvonatok a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalakon közlekednek majd. A személyi és tartalmi megújulás egyelőre teljes hiánya majdnem annyira tragikus a Fidesz számára, mint a választási eredmény, írta Török Gábor a Facebook oldalán. A politikai elemző szerint a párt ezzel elveszteget egy kulcsfontosságú időszakot, amikor esélye lehetne arra, hogy növekedjen. Török Gábor arra reagált, hogy a Medián és a 21 Kutatóközpont a héten közzétett felmérései szerint minden 10 magyar választóból 6 a Tiszát támogatja, és mindössze 2 maradt a Fidesz mögött. Egy elemzés szerint Oroszország csaknem másfél éven át drónokkal térképezett fel kritikus fontosságú nyugat-európai katonai és civil infrastruktúrális létesítményeket. A legnagyobb londoni hadászati elemzőműhelynek számító Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének 37 oldalas jelentése szerint ez a felderítő tevékenység 2024. augusztusától 2026. februárjáig tartott. Kerozingyártásra állította át dízeltermelő kapacitásának egy részét az osztrák ÖMV az iráni konfliktus nyomán megugró repülőgép üzemanyagárak miatt. Az alsó-ausztriai Svehádban és a bajorországi Burghausenben működő ÖMV finomítók vezetéken keresztül kapcsolódnak a bécsi, illetve a müncheni repülőtérhez. Rekordmeleg volt a világ óceánjaiban idén júniusban, közölte a Kopernikus tengeri megfigyelő szolgálata. Az óceánok felszíni átlaghőmérséklete majdnem elérte a 21 fokot. A szakértők szerint az El Niño jelenség és a globális felmelegedés együttes hatása miatt a következő hónapokban további rekordok dőlhetnek meg. Az időszakosan megnövekvő felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Helyenként nagyobb eséllyel az ország északi-északnyugati felén zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. A maximum 25 és 31 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: A déli harangszó után is folytatódik tovább a családi piknik itt a 93.4-en, és ebben az órában megváltozott munkaképességűek számára nyílt új lehetőségről hallhattok. Nem is olyan sokára az óra elején Szilágyi Izabella riportját hallgathatjátok meg. Az óra második részében pedig majd hozom a csillagok üzenetét, úgyhogy azt is megtudhatjuk, hogy mi vár ránk ma délután az égiek szerint. Már is kezdjük az órát méghozzá Lady Gagával.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Davas,
2: az otthon hangja.
4: Családi piknik.

0: vagyok, és szeretettel várjuk a munkaképesség csökkent embereket, a jelentkezésüket könnyű fizikai munkára, ami Davoson fog indulni.
1: Mit érdemes tudni erről az új munka lehetőségről?
0: Azt érdemes tudni erről az új munka lehetőségről, hogy pillanatnyilag napi 4 órás foglalkoztatásba alkalmaznánk embereket. Össze kell szedni körülbelül 80 főt, hogy elinduljon a üzemi munka, és amíg ez el nem indul, addig otthon végezhető könnyű fizikai munkát kapnak az emberek.
1: Milyen munkakör, tehát a könnyű fizikai munkakör alatt?
0: Ez betanított munkát jelent, tehát olyan könnyű fizikai munka, hogy esetleg lesz olyan, hogy papírhajtogatás, lesz olyan, hogy valamit kasírozni kell, ragasztani kell, dobozokat, ami egy kis betanítást igényel, de attól függ, hogy ki milyen képességű, tehát mindenki a képességének megfelelően kap munkamenetet.
1: Milyen feltételeknek kell megfelelni, aki jelentkezni szeretne ebbe a programba?
0: Első, hogy a 65. életévüket ne töltsék be, munkaképesség csökkent emberek legyenek, 40% feletti a rokkantságok, tehát aki 34%-os meg ilyesmi, az nem munkaképesség csökkent embernek számít. Kell nekik ahhoz, hogy felvegyük őket, az ellátást megállapító határozatot kell, hogy hozzák magukkal, orvosi szakvélemény, tehát a komplex vizsgálatot, és a januárban kapott nyugdíj papírt, amin benne van, hogy mennyire emelkedett a nyugdíjuk. Ez a 3 feltétel szükséges.
1: Mit kell tudni előre láthatólag, Dabason lesz a foglalkoztatás központ?
0: Igen, valószínű, hogy szóval mindenképpen Dabason lesz, de még folyamatban van a hely bérletének megállapodása, tehát még így nem tudok nyilatkozni arról, hogy melyik utcában, vagy melyik helyen van.
1: Hol fog indulni?
0: Igen. 2019 óta munkaképesség csökkent emberekkel foglalkoztam. Új Lengyelbe alakítottuk meg először 30 fővel, később Dabason alakítottunk egy másikat 70 fővel, tehát így a kettő együtt üzemelt. És akkor láttam, hogy nagyon sok munkaképesség csökkent ember van, mert sokan jelentkeztek, de már a végén a létszám betelt, nem volt rá lehetőség, hogy felvegyük. És a másik megoldás az, hogy tulajdonképpen 2012-ben hoztak egy olyan törvényt, hogy a rokkant ellátás az nem számít szolgálati időnek. Tehát aki rokkant ellátott, és nem helyezkedik el, annak ez az idő a nyugdíjánál, mint szolgálati idő kiesik. Tehát sajnos a munkaképesség csökkent embereknek kell, hogy legyen munkaviszonyuk, hogy az is beszámítson a szolgálati időbe. És nagyon sok. A másik az, hogy én azt láttam, hogy nagyon sokan örülnek annak, hogy társaságban vannak, nincsenek elzárva, tehát tudnak beszélgetni, rálátnak a világra, mert sok véleményt hallanak. De kell nekik a közösség, és ezt így nagyon szeretik.
1: Hol tart most a toborozás? Hány embernél járnak, és még hány emberre lehet szükség?
0: Hát tulajdonképpen Új Lengyelben volt egy toborozás, ott 19 embert sikerült, és múlt hét szerdán volt Dabason egy toborzás, ott ha minden igaz, 30-32 embert sikerült összeszedni, és még hát azért 30 embert még simán fölvennénk, tehát ezért várjuk a jelentkezőket.
1: Hogyan lehet önökhöz jelentkezni? Kit keressenek?
0: Lehet keresni, és ezt a munkaképesség csökkent emberek nagyon jól ismerik, a Burka Viktóriát, a rehabos kolléganőt, aki a egészségház második emeletén van egy kis irodája, és ott várja mindig a rehabos dolgozókat. Ő neki a telefonszámát mondanám, 30, és 013-07-22. Nála is lehet jelentkezni, nálam is, Györfi Katalin, 06-70-632-10-28. Ezen a két telefonszámon várjuk a jelentkezőket, és akkor személyes találkozót megbeszélünk velük. Hozzák magukkal a személyes irataikat természetesen, mert kellenek az adataik is. Azon kívül hozzák magukkal a rokkant ellátást megállapító határozatot, valamint a szakorvosi véleményt. Ez a komplex vizsgálati eredmény.

0: termin. Tehát úgy van a papíron, hogy komplex vizsgálat, és a nyufik papírt, ami az a zöld papír, amit januárban kiküld a államkincstár, hogy mennyire emelkedett a nyugdíjuk. Ez a három papír kell, és aki nem kap ellátást, hanem az önkormányzattól kap segélyt, mert nem volt annyi szó ideje, az meg az önkormányzati papírt hozza magával.
1: Köszönöm szépen Katalina válaszait.
0: Nagyon szépen köszönöm, úgyhogy remélem lesz sikerünk.
1: Ha ön is megváltozott munkaképességű, még nem töltötte be a 65. életévét, illetve megfelel az előbb említett feltételeknek, és szeretné élni ezzel a munkalehetőséggel, mindenképpen keresse bizalommal Burka Viktóriát a 0630 013 07 22-es telefonszámon, illetve Györfi Katalint a 0670 632 10 28-as telefonszámon. Személyesen is érdeklődhetnek itt nálunk a Rádió Dabas épületében, Dabason, a Szent István téren. Várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének élni ezzel a lehetőséggel.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: társadalmi célú reklám következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Reklám.
4: Reklám.
5: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
6: Kérd egyedi ajánlatainkat.
5: Írja a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Tessék,
8: itt a reklám.
9: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
10: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason.
11: 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
12: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Családi piknik.

sexy people.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: klasszis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Folytatásban nézzük át, hogy mit üzennek nekünk már a csillagok. Kezdjük a kosokkal. Ma rendkívüli energiák mozgatnak, így bármilyen halogatott feladatot könnyedén elvégezhetsz. Figyelj oda a környezeted visszajelzéseire, mert egy váratlan tanács aranyat érhet. A pihenés és a lelki feltöltődésé legyen a főszerep ezen a mai napon a bikának. Engedd el a stresszt és tölts minőségi időt a szeretteiddel. Remek nap ez a társasági életre és az új kapcsolatok építésére az ikrek esetében. Egy kötetlen beszélgetés során olyan inspiráló ötletet kaphatsz, ami hosszú távon határozhatja meg a jövődet. A pénzügyek terén ma érdemes óvatosnak lennie a ráknak, és kerülni a hirtelen kiadásokat. Koncentrálj inkább a belső értékeidre és az otthonod melegére. Az oroszlán kisugárzása ma mindent elsöprő, így könnyen elérheted, amit szeretnél. Használd ki ezt a magabiztosságot a személyes céljaid megvalósítására. Hallgasson a megérzéseire a szűz, mert a belső hangja most pontosan a helyes irányba tereli. Ne kapkodj el semmilyen döntést, a türelem ma sikert hoz. Egy baráti beszélgetés teljesen új megvilágításba helyezhet egy régi problémát a mérleg esetében. Légy nyitott az alternatív megoldásokra és merj változtatni a nézőpontodon. A Skorpió karrierje vagy a hosszú távú céljai kerülnek a fókuszba, és fontos felismerésekre juthat. Egy váratlan szakmai lehetőség vagy elismerés alapozhatja meg a jó kedvét. Tágítsa a látókörét és keressen olyan tevékenységeket a nyilas, amelyek szellemileg inspirálnák. Egy utazás vagy egy új könyv most teljesen új energiákat tölthet fel. Ma érdemes a baknak mélyebb, eddig elnyomott érzelmeivel foglalkozni a felszínes dolgok helyett. Az őszinte szembenézés és a lezárások megkönnyebbülést hozhatnak számára. A vízöntő kapcsolataiban a harmónia és az együttműködés dominál ezen a mai napon. Ha kompromisszumot kell kötnöd, most feszültség nélkül gördülékenyen meg tudod tenni. És szervezze át a napi rutinját a halak, hogy több idő jusson az egészségére és a jólétére. Apró életmódbeli változtatásokkal is hatalmas energialöketet kaphatsz. Ezeket üzenik mára a csillagok.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
3: Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
4: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Ismét eltelt egy óra, úgyhogy itt az idő, hogy kinézzünk az utakra, mire kell számítani az úton lévőknek. Például a 4-es főúton haladók számítsanak arra, hogy Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszükület, illetve félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 74-es és a 77-es, valamint a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Aztán menjünk is tovább az 51-es főútra, mert hogy Dömsödön, a Kossuth-Lajos utcában gázvezetéket javítanak, az 50-es kilométernél csak a fél útpályán halad a forgalom. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét-Centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat emiatt lezárták. Ezek a legfrissebbek az utakról.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Gyakoribbá váltak a hőhullámok, ismét álhírek jelentek meg a parlagfűről. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A hivatalos meteorológiai adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a hőhullámok jóval gyakoribbá, tartósabbá és intenzívebbé váltak az elmúlt évtizedekben, jelentette a Hungaromet. Azt írták, a felmelegedés következtében a legfiatalabb generációk tagjai már életük első éveiben is nagyságrendekkel több extrém forró nappal szembesülnek, mint a szüleik vagy nagyszüleik. A korábbi évtizedekben ritkábban alakultak ki komolyabb hőhullámok, az utóbbi években viszont nem csak a 25 és 27 fok közötti, valamint a 27 fokot meghaladó napi középhőmérsékletű napok száma ugrott meg, hanem ezek egyre gyakrabban rendeződnek hosszú, összefüggő periódusokba. A fővárosban 1991 óta több tartós hőségperiódust is regisztráltak. A parlagfűszezon közelettével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmusz. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergia gyógyszerek, a növény elfogyasztása viszont nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Sőt, a parlagfű tartós fogyasztása veszélyes is lehet. Magyarországon július közepén kezd virágozni a parlagfű, és ezzel megkezdődik a parlagfű allergia szezon, ami egészen októberig tart. A török hatóságok újságírókat, aktivistákat és művészeket vettek őrizetbe az ankarai NATO találkozó előtt. A fellépés részeként a fővárosban betiltották a tüntetéseket, és több LMBTQ szervezet online felületét korlátozták. A szigorú fellépés a sajtót is érinti. Több független lap akkreditációját sem fogadták el a csúcsra. A július 7-i és 8-ai ankarai csúcs találkozó miatt több tízezer rendfenntartót vezényeltek a török fővárosba. A találkozón olyan vezetők jelenlétére számítanak, mint Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, de várhatóan Magyar Péter magyar miniszterelnök is Ankarába utazik. Felháborodást váltott ki az Európai Parlament képviselőinél a hír, amely szerint egy volt görög EP képviselő telefonját az izraeli fejlesztésű Pegasus kém szoftverrel törték fel, éppen abban az időszakban, amikor a politikus tagja volt a megfigyelőeszköz uniós alkalmazását vizsgáló parlamenti bizottságnak, írta a Times of Israel. A Pegasus botrány 2021-ben robbant ki, amikor egy nemzetközi oknyomozó újságírói konzorcium feltárta, hogy a szoftverekkel újságírók, politikusok, emberi jogi aktivisták és üzletemberek százait figyelték meg világszerte. A Pegasus ügy Magyarországon is 2021 nyarán robbant ki, ezt főként a Direkt 36 tárta fel. Az újságírók szerint a kiszivárgott adatbázisban több mint 300 magyar telefonszám szerepelt lehetséges célpontként. Hétfőn több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszúrtan zápor, néha zivatar előfordulhat. A szelet élénk, erős lökések kísérik. A minimum 12 és 18 fok között alakul, a nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 32 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: Már is folytatjuk tovább a családi pikniket itt a 93.4-en, és ebben az órában majd Dénes Júliával beszélgetünk, a Tudatos Vásárlók Egyesületének vegyész szakértőjével, mert hogy elindult a műanyagmentes július, szóval ez lesz a témánk, Sluka Brigi riportját hallhatod majd az órában, most pedig kezdünk is a Jonas Brothers-szel.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Davas,
3: az otthon hangja.
0: Családi piknik.

0: emlékeiddel, a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Családi piknik.
1: Rádió Dabas az otthon hangja. Vendégem a vonal túlsó végén Dénes Júlia, vegyész szakértő, a Tudatos Vásárlók Egyesülete képviseletében. Köszöntöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: 2011-ben indult el a műanyagmentes július mozgalom Ausztráliából, és szerintem viszonylag hamar útra is kelt, és globálissá lett, és minden évben többen is több szervezet, illetve olyan tartalomgyártók is csatlakoznak ehhez, akik amúgy is például a Zero Waste fogalmát, illetve a Zero Waste életmódot próbálják meg népszerűsíteni. És idén is a Tudatos Vásárlók Egyesülete is szintén csatlakozott a kihíváshoz, ahogy azt hiszem talán minden évben eddig. Hogyan állnak hozzá a tudatos vásárlóknál ehhez a kezdeményezéshez, és mivel lehet önöknél csatlakozni?
2: Igen, mi is már jó pár éve csatlakozunk a műanyagmentes júliushoz, még ha nem is kihívással, akkor mindenképpen azzal, hogy ajánljuk mindenkinek azt, hogy próbálja meg ezt a dolgot, ezt az egy hónapot, a július mondjuk, hogy minél inkább, de ha lehet, akkor teljesen műanyagmentesen tölteni. Mi azért gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, ez a műanyagmentes július, mert egyrészt a téma sajátossága miatt, hogy műanyagmentesség, ez szerintünk egy nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogyha valamit kipróbálunk így egy hónapra, és azt következetesen betartjuk, és tényleg egy hónapig azt mondjuk, hogy jó, most ez valami új, amit megpróbálok és kipróbálok, akkor az utána könnyebben válhat a szokásunká, tehát hogyha már 30-31 napig csináljuk, akkor utána lehet a szokás nagyobb esélye lesz belőle szokás, mint hogyha csak egy-két napig próbáljuk ki, vagy egyszer próbáljuk ki. Úgyhogy ez mindenképpen egy jó kezdeményezés. A műanyagmentesség, mint olyan, vagy a műanyagok mennyiségének csökkentése az életünkben, azt mi egy nagyon fontos témának tartjuk egyébként.
1: Most, ahogy néztem, van webinár is, illetve vannak pontok például, hogy mivel lehet ezt most például elkezdeni, akik most kezdik. Ugye azért nem olyan egyszerű, hogy mától holnapra akkor csak úgy, nem úgy vásárolok, ahogy eddig, nyilván egy csomó mindent megszokunk. Illetve hát, ha jól gondolom, akkor nem is az a cél, hogy akkor most minden műanyagot azonnal dobjunk ki a kukába, és akkor kezdjük előről. Úgyhogy mik azok az első tanácsok, amikkel neki lehet indulni, amit önök is tanácsolnak most?
2: A legegyszerűbb dolog, ami nálunk ennek a műanyagmentes július kihívásnak az első szintje is az az, hogy kulaccsal közlekedjünk, vigyünk a kulacsunkat mindenhova, és ne vegyünk palackozott vizet vagy üdítőitalt, mert a PET palackok, ezek az üdítős palackok, ezek egy nagyon nagy mennyiségét képviselik a műanyag hulladéknak, és ugyan Magyarországon is most már visszaválthatók, vissza is váltjuk őket, rengeteget váltunk vissza, de amikor használjuk őket és iszunk belőlük, akkor például az elaprózódott műanyag részecskék, amik ezekben a palackokban benne lesznek, mert aprózódnak a műanyagok egyébként, azok mikroműanyagok formájában bekerülnek a szervezetünkbe. De most a mikroműanyagok problémája az egy egyre nagyobb probléma. Kimutatták már gyakorlatilag a világon mindenhol, minden területen, emberi szervezetből is, és az emberi szervezetnek sok különböző részéből is a mikroműanyagokat. A tudomány még abban nem teljesen egyértelmű, meg nem biztos, hogy milyen hosszú távú következményei vannak annak, hogy mikroműanyagok halmozódnak föl, vagy vannak és halmozódnak föl, igen, a szervezetünkben, de tudunk már sok mindent róluk. Természetesen a részleteket azt még vizsgálják a kutatók, hogy milyen következményei vannak, de nagyon sok mindent tudunk. Amit például már tudunk a műanyagokról, és azt már nagyon régóta tudjuk, hogy van egy rengeteg olyan adalékanyag, ami a műanyagokban megtalálható, vagy a gyártáshoz, vagy a funkciójuk teljesítéséhez szükséges ezeknek az adalékanyagoknak a hozzáadása, ilyen például a lágyítók mondjuk, de az, amitől a keménységét vagy a lágyságát kapja egy műanyag, vagy a formálhatóságát, vagy mondjuk az illatát, hogyha mondjuk ilyen illatosított termékekről van szó, rengeteg-rengeteg adalékanyagot használ az ipar, és ezek közül nagyon soknak már ismert, és nem jó a hatása, egészségkárosító, vagy környezetkárosító a hatása, és ezekről is nagyon sokat beszélünk a Tudatos Vásárlók Egyesületénél, ezért mondjuk azt, hogy a műanyagnak úgy általában használatának a csökkentése az életünkben, ez nagyon sokat tud segíteni az egészségünkön, meg a környezetünkön is.
1: igazából így vegyész szemmel is akkor kaptunk egy kis betekintést, hogy mi a fontos, vagy miért fontos, hogy ezt csökkentsük, ennek a felhasználás. És ilyen esetben például most beszéltünk a kulacsról. A kulacsok is sok esetben műanyagból készülnek. Mire kell akkor ebben az esetben odafigyelni, hogyha mégis egy műanyag kulacs mellett döntünk? Mit nézünk a címkén, hogy mi az, ami van benne, vagy nincs benne, hogy megfelelőt vásároljunk?
2: Igen, van ilyen. Ilyen eset, hogy egyszerűen nem tudjuk a műanyagot helyettesíteni. Például a kulacsok esetében tipikusan van ilyen, vagy akár az elviteles, vagy ilyen ételhordó dobozok esetében is. Hát én azt tudom javasolni, a tudatosvásárló.hu weboldalunkon vannak ilyen cikkek, amik ezzel foglalkoznak, hogy mondjuk a műanyagokon belül azért van olyan, amiről tudjuk, hogy nem tartalmaz például káros adalékanyagokat. Ilyen egyébként az ötös számmal jelölt polipropilén műanyag, ami úgy oké, ami úgy rendben van. De mikroműanyag minden műanyagból fog keletkezni, úgyhogy ezért ajánljuk azt, hogy ha teheti, meg akkor ne használja. Amire érdemes figyelni még, amellett, hogy konkrétan milyen műanyagból készül az adott termék, az, hogy például látunk sok kulacson olyan feliratot, hogy BPA-mentes, vagy BPA-free. Ez a BPA is egy olyan vegyület, bisphenol A, amiről mi az utóbbi években nagyon sokat beszélünk, és nem csak a bisphenol A-ról, hanem a többi bisphenol vegyületről, mert ez egy egész vegyületcsalád, amit műanyagok gyártásához használnak, és ennek a hatásairól is sokat beszélünk, ezeknek a hatásairól tudjuk, hogy nagyon sok bisphenol hormonkárosító vegyület, és rengeteg mindenben megtalálhatóak, úgyhogy ha találunk olyan műanyagot, és tipikusan kulacsokon láthatjuk ezt a feliratot, hogy BPA-mentes, akkor az valami olyasmi, amit azért tudok ajánlani. Ugyanez igaz az elviteles dobozokra is. Ez egyébként a kihívásunknak a harmadik szintje, amikor azt mondjuk, hogy az ételt se egyszer használatos műanyag, vagy nem műanyag, hanem mondjuk például alufóliában ne egyszer használatos csomagolóanyagba csomagoljuk, illetve ne egyszer használatos dobozba vigyük magunkkal, vagy vigyük el egy vendéglátóhelyről, hanem használjunk saját dobozt, illetve újra használható csomagolóanyagokat. Ilyenek az ilyen újra szalvéták. És még amit tudunk mondani, és szerintem egy viszonylag egyszerű trükk lehet a hétköznapokban, az a kihívásunknak a második szintje, hogyha elviteles italt, mondjuk tipikusan kávét kérünk egy helyen, szeretnénk magunkkal elvinni, akkor ahhoz vigyük magunkkal a saját elviteles poharunkat, ebből is már sokfélét be lehet szerezni, ez se legyen műanyag, és akkor nem csak az egyszer használatos műanyagokat, amiben adnák ezt az italt, csökkentjük az egyszer használatos műanyag poharaknak a mennyiségét, hanem a saját életünkben is csökkentettük a műanyagokat azzal, hogy mondjuk üveg vagy fém pohárból isszuk ezeket az italokat. Egyébként a legjobb alternatívája szerintem az üveg és a fém a műanyagoknak, főleg, hogyha mondjuk poharakról vagy elviteles dobozokról beszélünk. Pont valaki kérdezte tőlem nemrég, hogy csak kisgyerekről van szó. A műanyag tipikusan sok-sok műanyag termék van a kisgyerekeknek, ami érthető, mivel az nem törik össze, mivel az könnyű, és mivel nagyon cukiszínes mintázatot képes rá tenni az ipar, tehát a gyerekeknek mindenképpen vonzó, és rengeteg ilyen termék van gyerekek számára. Mi lenne ennek az alternatívája? Mert hogy üveget nem szeret használni, mivel az veszélyes, hogy összetörik. Se kerámiát nem szeretne használni tányér esetében például, akkor mit használj? És mondtam neki, hogy igen, szerintem a fémből készült termékek, azok, amik tényleg étkezési céllal készültek, ezt is megtaláljuk rajtuk feliratban, hogy étkezési célra készült, azok jó alternatívái tudnak lenni a műanyagoknak, mert ugyanúgy könnyű, ugyanúgy nem törik össze, a gyerekek számára alkalmas a használatra. Hát annyi a hátrány a fémeknek, hogy mikrohullámú sütőben nem tudjuk betenni, de mondjuk erre viszont jó lehet az üveg edény.
0: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tessék,
5: itt a reklám.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058.
4: Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossilóra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
7: Telefonszám 29-361-776.
8: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
9: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
10: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
11: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
10: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
11: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
10: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
11: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
10: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
12: 93.4 Rádiódabas.
13: Reklám voltam, viszont hallásra.
14: Családi piknik, minden vasárnap a 93.4-en.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: A tudatos vásárlóknál rengeteg tesztet csinálnak. Amikor például ilyen műanyag tárgyakat vagy ilyesmit vizsgálnak be, ott mik az elsődleges szempontok, miket szoktak megnézni? Például, hogyha ilyen gyerekeknek készült termékekről van szó, akkor mi az, amit legelőször vizsgálnak?
2: Hát nincs erre ilyen standard mondás vagy módszer nálunk a Tudatos Vásárlók Egyesületénél, de az utóbbi években, ahogy említettem már, sokat foglalkoztunk például a bisfenol vegyületek kérdésével, de ami egyébként ilyenkor az elsődleges szempont, olyan vegyületeknek a jelenlétét vizsgáljuk, amikről tudjuk, hogy károsak az egészségre. És az ember feltételezné azt, hogy hormonkárosító anyagok mondjuk nem találhatóak meg gyerekeknek szánt termékekben, és egy ideális világban ez így is lenne, de sajnos ez nem igaz, ezt a tesztjeink is mutatják. Például az első olyan tesztünk, amiben bisfenol vegyületek jelenlétét vizsgáltuk, az az alsó nemű tesztje volt, 2 évvel ezelőtt jelent meg nálunk az a publikáció, és abban is szerepeltek gyerekeknek szánt termékek, gyerekek alsó neműi, és a bisfenolok vegyületcsalád jelenlétét vizsgáltuk, ahogy említettem, és azt tapasztaltuk, hogy egyébként az alsó neműnek az egyharmadában olyan nagy mennyiségű bisfenol vegyület van, ami már káros az egészségre. És ezeket a termékeket minden nap magunkra vesszük, és bőrön keresztül sajnos felszívódnak. És ami viszont a jó hír a vásárlók számára az az, hogy azt tapasztaltuk, hogy sokkal nagyobb mennyiségben és sokkal nagyobb eséllyel lesz olyan termékben. Találtunk bisfenol vegyületeket, amelyek műszálas anyagból készülnek, és kevesebb pamutot tartalmaznak, és azokban a termékekben, amelyek több pamutot tartalmaztak, azért akár még 100% pamut tartalmú termékeket is találunk, alsó neműket is találtunk, de mondjuk zoknik, vagy pólók, vagy nadrágok esetében például viszonylag ritka az, hogy 100% pamut legyen, mondjuk 95%, sokszor 90-85% ilyesmi, de minél nagyobb a pamut tartalom, és nem muszáj 100% legyen, annál kisebb volt az esélye a bisfenol vegyületek jelenlétének, meg a mennyiség is akár, hogyha egyáltalán volt, és ezért azt tudjuk mondani, hogy ezeket a termékeket érdemes keresni. Ez is egy műanyag csökkentési módszer lehet az életünkben, hogy a ruháink esetében keressük a természetes anyagokat, és elutasítjuk a műszálas alapanyagból készült termékeket.
1: És ezekben az esetekben én nem ismerem az ide vonatkozó mondjuk uniós szabályozást, hogy ezekben az esetekben így ezeket nem kell bevizsgáltatni, vagy ezekről nem kell valamit, tehát hogy a forgalmazónak, hogy már pedig az ő terméke nem tudom megfelel annak, hogy ne legyen benne ennyi BPA.
2: Az a probléma, hogy a textilekre nem vonatkozik semmilyen előírás. Ezt is részben a feladatunknak tekintjük a Tudatos Vásárlók Egyesületénél, hogy a törvényhozók figyelmét felhívjuk erre, hogy ez egy probléma, és ezzel foglalkozni kéne, és szabályozni kéne ezt a dolgot. Főleg, hogyha azt tesszük, hogy a gyerekeknek szánt termékekben is ott lehetnek ezek a hormonkárosító anyagok, és hosszú távon problémákat tudnak okozni. Úgyhogy nincsen szabályzás, és nem kell bevizsgálni mondjuk egy sima alsó neműt például, vagy egy pólót. Viszont vannak olyan termékek, amikben már szabályozták például a bisfenoloknak a mennyiségét, szabtak határértéket, hogy mennyi lehet maximum ezekben a termékekben. Ilyenek az élelmiszercsomagolások, tehát most már a kulacsban egyébként nem is lehetne bisfenol A és olyan bisfenolok, amik károsak az egészségre. Aminek nagyon örültünk az, hogy a gyerekjátékokban szabályozva van ezeknek a mennyisége, és nem lehet bennük jelen most már, de ezt is csak nemrég szigorították ezt a szabályzást. Szóval vannak bizonyos termékcsoportok, amikben szabályozva van, de például a textületben nincsen, úgyhogy nem is tudjuk számon kérni senkin, hogy most van-e benne vagy nincs, csak fölhívni a figyelmet tudjuk rá.
1: És egyébként azt már említette, hogy ahogy viseljük, a bőrünkön keresztül szívódik fel, de tulajdonképpen hogy oldódik ez ki, vagy minek hatására oldódik ki, vagy ez alapvetően oldódik, akárhogy csináljuk?
2: Ez alapvetően oldódik, akármit csinálunk, tehát mondjuk egy ruha esetében. A műanyagok esetében ugye a hő, meg a savas, meg a zsíros, a nagy fény, tehát mondjuk kitesszük a napra ezeket a műanyag termékeket, akkor az például felgyorsítja ezeknek a vegyületeknek a kioldódását. Mivel ez egy tényleg jelenlévő ott benne a műanyagban benne lévő anyag, ezért a használattal, meg azzal, hogy igen, hogy hozzáérünk akár a bőrünk, akár ott az ételeink a dobozok esetében, ez kioldódik, meg feloldódik. A viszonylag jó hír egyébként a visszanalok esetében például az az, hogy lebomlanak a szervezetben, nem halmozódnak föl. A PFAS örökvegyi anyagokkal ellentétben a visszaronok azok nem halmozódnak föl az emberi szervezetben. Úgy működnek körülbelül, mint egy gyógyszer mondjuk. Amikor szedünk egy gyógyszert, és mondjuk rendszeresen kell szedjük, akkor az rendszeresen egy bizonyos mennyiségben jelen van a szervezetünkben. De ha abba hagyhatjuk annak a szedését, akkor egy pár hét múlva elkezd már csökkenni a mennyisége, van egy úgynevezett felezési ideje, és akkor egyre kevesebb lesz a szervezetünkben, és végül ki is tud ürülni, hogyha elég idő eltelik, és nem kap utánpótlást a szervezetünk. A visszanalok is ugyanígy működnek, és ezért mondjuk azt, hogy extrém fontos, hogy minél kevesebb műanyag legyen jelen az életünkben, műanyag csökkentés, műanyagmentes július, mert akkor az viszonylag rövid idő alatt a szervezetünk már egy kicsit felszabadulhat ezeknek az anyagoknak a hatása alól. Ami miatt meg szintén mondjuk, hogy nagyon fontos elkerülni a műanyagokat, minél inkább, minél kevesebb legyen jelen az életünkben, az meg az, hogy a rossz hír ezekkel kapcsolatban, például a visszanalokkal kapcsolatban az, hogy már kis mennyiségben hatnak. És ez főleg igaz gyerekeknél, hogyha kicsi korban, akár csak kis mennyiségben találkozik vele a szervezet, már óriási károkat tud okozni, és ezért így működnek általában a hormonkárosító anyagok, hogy már kicsi mennyiségben belepiszkálnak a szervezet működésébe. És ezért mondjuk azt, hogy az elkerülés a legjobb dolog. És ha visszatérünk a műanyagmentes júliushoz, akkor ez az egyik ok, hogy az ilyen hormonkárosító és egyéb káros hatású adalékanyagokat mondjuk elkerüljük azzal, hogy csökkentjük a műanyagok mennyiségét az életünkben, és ez akkor a saját életünkre lesz kedvező hatással, méghozzá nagyon kedvezővel. A másik pedig az, hogy a környezetünkben is egy óriási probléma az, hogy rengeteg műanyag hulladék keletkezik minden évben, rengeteg műanyagot gyártunk az egész világon, egész évben, és ezek mind sok-sok problémát okoznak. Ha csak a hulladékot nézzük, akkor a hulladék mennyisége egy óriási probléma, és akkor még nem beszéltünk a hatásairól. Tehát, hogy a mennyiség, és minél inkább mi az életünkben megtesszük azt, hogy nemet mondunk bizonyos dolgokra, bizonyos termékekre, és ezt minél többen csináljuk, annál inkább igenis van ez hatással az egész világnak a közös problémáira, az, hogyha az ember egyénileg a saját életében, a saját környezetében tesz valamit, akár csak kis lépéseket is tesz, hat az egész rendszerre is.
1: Köszönöm szépen, és hát akkor azt mondjuk még el, hogy hogyan lehet az önök kihívásához csatlakozni, hol találjuk meg a részleteket, illetve a teszteket is, hogyha kíváncsiak vagyunk, felkeltettük a hallgatók figyelmét is, hogy milyen tesztjeik vannak, és hol lehet ennek utána nézni.
2: A kihíváshoz csatlakozni, és mindenféle hasonló témában cikkeket olvasni, a tudatosvásárló.hu weboldalon lehet. A teszteknek pedig van egy külön oldala nálunk, ez a tesztek.tudatosvásárló.hu, ahol nagyon sok érdekes termék tesztet lehet találni.
1: Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy beszélhetünk erről. Remélem, hogy minél többen fognak csatlakozni ehhez, és talán életvitelszerűen is beépül az életünkbe az, hogy minél kevesebb műanyag, annál jobb. Köszönöm, hogy itt volt.
2: Köszönöm a lehetőséget,
1: viszont hallásra. A vendégem volt Dénes Júlia, vegyész szakértő a Tudatos Vásárlók Egyesületétől.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Ismét eltelt egy óra, úgyhogy itt az idő, hogy kinézzünk az utakra, mire kell számítani az úton lévőknek. Például a 4-es főúton haladók számítsanak arra, hogy Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszükület, illetve félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 74-es és a 77-es, valamint a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Aztán menjünk is tovább az 51-es főútra, mert hogy Dömsödön, a Kossuth-Lajos utcában gázvezetéket javítanak, az 50-es kilométernél csak a fél útpályán halad a forgalom. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat emiatt lezárták. Ezek a legfrissebbek az utakról.
1: Újabb 23 szervezet mondott le a Nemzeti Kulturális Alap vitatott támogatásairól. A magyarok több mint fele biciklizik. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Újabb 23 szervezet mondott le a Nemzeti Kulturális Alap vitatott támogatásairól, így az önként visszafizetett összeg már elérte a csaknem 2,4 milliárd forintot a 17 milliárd forintos keretből. Ez az Index adatigényléséből derült ki. A legutóbbi visszafizetések azután kezdődtek, hogy június 23-án a Nemzeti Adó és Vámhivatal őrizetbe vette Búzs Balást, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét és az NKA volt alelnökét, valamint további 5 embert. A hatóság hűtlenkezelés gyanúja miatt indított eljárást. Az első májusi visszafizetési hullámban 48 kedvezményezett, összesen csaknem 1,7 milliárd forintot utalt vissza. A magyar lakosság 64%-a kerékpározik, ami idehaza inkább szabadidős tevékenységnek számít. A kerékpározók 69%-a szokott kikapcsolódási céllal tekerni, míg közlekedésre 55%-uk választja ezt a mozgásformát. Derült ki egy 1000 fő megkérdezésével végzett országos felmérésből. Minden harmadik magyar heti rendszerességgel előveszi bringáját, ráadásul minden korosztály szinte ugyanolyan arányban szokott biciklizni. A kutatás a biztonságos közlekedést szolgáló sisak használatra is kitért. A kerékpározók körében a sisak használata még mindig nem általános, de sokat javult a helyzet. Míg egy 5 évvel ezelőtti kutatás szerint a bringázók csupán 16%-a viselt általában sisakot, mára ez az arány 25%-ra nőtt. Meghosszabbított főszezoni járatokkal, sűrített menetrenddel és népszerű programokkal várja az utasait augusztus végéig a Balatoni Hajózási ZRT, amely 180 éves jubileumát ünnepli az idén. A Bahart hajóin a családok az idei jubileumi évben a tavainál is kedvezményesebb jeggyel utazhatnak, ami elővételben online is megvásárolható a jegy.bahart.hu oldalon, a kikötői pénztárakban pedig szépkártyás fizetésre is lehetőség van. A biciklisek továbbra is kedvezményesen utazhatnak több kerékpáros barát útvonalon, a kajla útlevelüket felmutató alsós gyerekek pedig díjmentesen közlekedhetnek a menetrendi hajókon a nyári szünidő végéig. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnaponként az N19-es vonalon a Budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Vitát robbantott ki Németországban a terv, amellyel a koalíciós kormány szigorítaná a munkavállalók betegállományára vonatkozó szabályozást, írja a BBC. A jelenleg érvényben lévő, még a koronavírus járvány idején bevezetett szabály szerint elég, ha egy munkavállaló telefonon vagy e-mailben jelenti be a munkahelyén, hogy megbetegedett, orvosi igazolás csak a betegállomány negyedik napjától szükséges. Friedrich Merz kancellár szerint a munkavállalók visszaélnek az engedékeny szabályozással. A Német Házi Orvosok Szövetsége viszont attól tart, hogy egyszerű betegségek miatt, amelyek nem igényelnek többet egy-két nap ágynyugalomnál, tömve lesznek a várók. Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és helyenként záporzivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sokfelé lesz erős a szél. Hajnalra 11 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Közérdekű információkkal, illetve ági híreivel érkezem majd ebben az órában itt, úgyhogy érdemes továbbra is velünk tartanod, Kámlet pedig már is indítja az órát.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Davas,
2: az otthon hangja.
4: Családi piknik.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4. Rádió Dabas.
2: Testet fel kell oldani, tetszik a szája, az íze, seggek, a shame on me, shame on me.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja. Well,

0: forgalom korlátozásra, illetve időszakos útlezárásra kell számítani. Kérik a lakosság megértését és türelmét, valamint azt, hogy a munkavégzés ideje alatt az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. A diafilmek világa különleges hangulatot idéz, a vetítőhang zúgása, a sötétbe burkolózó szoba és a lassan kibontakozó történetek egyszerre ébresztenek nosztalgiát a felnőttekben és kíváncsiságot a legkisebbekben. Az Üllői Varga Gyula Városi Könyvtár minden hónap első keddi napján szeretettel várja a családokat egy közös meseutazásra, ahol a klasszikus diafilmek varázslatos történetei elevenednek meg. A rendezvény érvényes olvasójeggyel ingyenesen látogatható. A következő ilyen alkalom majd július 7-én lesz 16:30-kor.
1: A Rádió Dabas. Közérdekű.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
4: Skoda.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Átadták a Dabas közszolgálatáért díjat. Vádat emeltek a monori anyagyilkos ellen. Gyakrabban zavarhatják felhők a napot.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Nyilvánosan mondott köszönetet a Daköv Kft. Ügyvezetője a cég dolgozóinak, akik a rendkívüli hőségben minden nap a terepen dolgoztak a vízhálózat működtetésén. Dr. Jasper Andor kiemelte, hogy az extrém időjárás, a soha nem látott vízfogyasztás és a folyamatos üzemeltetési kihívások olyan helyzet elé állították a Daköv Kft.-t, amelyre korábban nem volt példa. A cégvezető úgy látja, az éjszaka és nappal folyamatosan végzett munka, a hibaelhárítási, vízkormányzási és egyéb feladatok csak azért sikerültek, mert a dolgozók maximálisan érezték a felelősségüket és a munkájuk legjobbát nyújtották a 35-40 fok feletti hőségben. A dolgozók közül sokan a munkaidejükön túl is vállalták a munkát, vagy az ügyeleti beosztást, hogy a lakosság vízigényét kielégítsék. A köztisztviselők napja alkalmából adták át a Dabas közszolgálatáért díjat, amelyet idén Nagy Béláné Remetei Beáta vehetett át. Dabas város önkormányzata a város közigazgatásában több mint két évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai munkáját, példamutató hivatástudatát és elkötelezettségét ismerte el a kitüntetéssel. Az indoklás szerint Nagy Béláné Remetei Beáta munkáját a folyamatos szakmai fejlődésre való törekvés, valamint a munkatársai és a város intézményei iránt tanúsított önzetlen támogatás is jellemzi. Június végén a Nyáregyházi önkormányzat közös ünnepségen köszöntötte az intézményi és önkormányzati dolgozókat, pedagógusokat, egészségügyi és bölcsödei dolgozókat, köztisztviselőket és segítőket, valamint a község feladatellátásához kapcsolódóan a szociális, rendvédelmi, kulturális és egyéb területeken tevékenységet végző munkatársakat. Az ünnepségen több évtizedes munkájuk, illetve kiemelkedő tevékenységük okán külön is köszöntötték Solymosi Zoltánné óvónőt, Dancsóné Kerekes Dóra pedagógust, valamint Rizmaier Jánosné és Monori Józsefné köztisztviselőket. Emberölés büntette miatt emelt vádat a Pest vármegyei főügyészség azzal a monori férfival szemben, aki a vád szerint megölte édesanyját, majd a holttestet a családi ház előtt elásta, később pedig lebetonozta. A vádirat szerint a vádlott monoron élt együtt alkoholfüggő édesanyjával és mozgássérült nővérével. A mindennapi teendők jelentős részét ő látta el. Bevásárolt, gondoskodott a ház körüli munkákról, valamint részt vett testvére ápolásában is. Édesanyja ittas állapotban gyakran szidalmazta fiát, ezért közöttük rendszeresek voltak a veszekedések. 2024. januárjában, amikor csak ketten tartózkodtak otthon, a nő ismét alkoholt fogyasztott, majd szóváltás alakult ki közte és fia között. A vita során a férfi megfojtotta édesanyját. Miután mozgássérült nővérét hazavitték, a vádlott elrejtette a holttestet, majd a rendőrségen bejelentette, hogy az édesanyja eltűnt. A vád szerint ezt követően a családi ház előtti burkolatot felbontotta, gödröt ásott, oda temette a holttestet, majd a sírt lebetonozta és újra leburkolta, hogy eltüntesse a bűncselekmény nyomait. A férfi tettére az eltűnés miatt indított közigazgatási eljárás során derült fény. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntette miatt emelt vádat a monori férfi ellen. Az ügyben a Buda környéki törvényszék hoz majd döntést.
9: Az ott
7: otthon hangja az otthon híreivel.
8: Hírmondó a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
8: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
1: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Monor felnőtt labdarúgó csapata megkezdte a felkészülést a 2026-2025-es harmadosztályú bajnokságra, illetve a MOL Magyar Kupa küzdelmeire. A felkészülési időszak során megmérkőzik együttesük az Egerese, az Opus Tigás Tatabánya, a Karcagi SC, a Kispest Honvéd FC, valamint a Dologi FC ellen a július 26-ai bajnoki kezdést megelőzően. A továbbiakban is a klub kötelékében dolgozik tovább Halgas István vezetőedző, Barta Szilárd asszisztensedző, Bozsó Attila kapusedző, Gál Fodor Alexandra masszőr, Svitek Ádám erőnléti edző és Spárgöl Dezső segítő. Technikai vezető pozícióban visszatér a csapathoz korábbi munkatársuk Klima János, Józsa István viszont búcsúzott, akinek ezúton is köszönik a munkáját. Inácson pedig új vezetőedző kezdi meg a munkát július 16-ától. A 46 esztendős Molnár Tamás veszi át a felnőtt csapat irányítását, aki az MTK színeiben is játszott korábban, és már 20 éves edzői múlttal büszkélkedhet. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabast.
6: Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Továbbra is sok felé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. Hajnalra 11 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők. Köszönöm a figyelmet!
0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
4: Az óra végéhez érve már is kitekintünk az utakra, és hozom az M5-ös autópálya híreit, mert hogy több helyen is kell számítani változásra. Átépítik például a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán jó hír, hogy megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autótról érkezők már a gyors forgalmút elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös útról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sáv zárásával, sáv elhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják a forgalmat, és Röszke felé vezető oldalon a 121-es kilométernél fekvő Petőfi szállás pihenőhelyen aszfaltoznak, ezért ezt lezárták, aki az autópálya mentén tankolni szeretne, az a 91-es kilométernél lévő Kecskemét dél, vagy pedig a 151-es kilométernél lévő Szatymazi pihenőhelynél tudja mindezt megtenni.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
5: Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok.
6: Nachrichten,
2: Novel,
6: Noticias,
2: Novinky,
6: News.
2: Magyarul és érthetően
6: hírek.
5: Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, elsősorban további megújuló energiák rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni, és a támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal és rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni 2030-ig. Kapitány István szerint kiemelt szerepet szánnak a hazahozott uniós forrásokból az áramhálózati korszerűsítéseknek. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. Több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebookon. Gajdos László arról írt, hogy a kánikula programban 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Szerinte ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a legforróbb nyári hetekben. A vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg a minőségi, jelölési vagy nyomon követhetőségi előírásoknak. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. 6 héten át tartó országos akcióban vizsgálta a szamóca kínálatot a hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal közösen. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés, illetve az volt, hogy az árusok nem tudták igazolni az áru eredetét. A nyomon követhetőség hiánya különösen súlyos problémának számít, mert ilyen esetekben egy esetleges élelmiszerbiztonsági kockázat sem kezelhető megfelelően. Betiltaná a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban és az óvodákban a lengyel parlament. Az alsóház egyhangulag megszavazta az erről szóló törvénymódosítást, ami a felsőház a szenátus elé kerül, majd az államfőnek is jóvá kell hagynia. A lengyelországi iskolák már most is hozhatnak ilyen döntést maguk is. A felmérések szerint az iskolai telefonhasználat tilalmát a lengyelek több mint fele támogatja. Hétfőn több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszúrtan zápor, néha zivatar előfordulhat. A szelet élénk erős lökések kísérik. A minimum 12 és 18 fok között alakul, a nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 32 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
7: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: És ez már a családi piknik utolsó órája, amit Sabrina Carpenterrel indítunk, aztán hallhatsz majd arról is, hogy akár 100 000-es bírság is járhat a gyerekek vízparti játékáért. Jövök majd a részletekkel, hogy pontosan miről is van szó, ahogyan az időjárás előrejelzéssel is. Megnézzük majd, hogy hogyan is indul a jövő hét időjárás tekintetébe. Ha teheted, töltsd ezt az órát is a családi piknikkel.
2: Az ország szívében
7: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas,
7: az otthon hangja.
0: Családi piknik.

rám. Nyáron sok gyerek órákon át játszik a sekély vízben, kavicsokat gyűjtenek, homokvárat építenek, vagy kagylókat keresnek a part mentén, viszont kevesen tudják, hogy bizonyos kagylófajok Magyarországon természetvédelmi oldalom alatt állnak, ezért sem az élő állatokat, sem azok héját nem szabad összegyűjteni, vagy akár hazavinni. A szabályok megszegése nem csak természetkárosításnak minősül, hanem jelentős bírságot is maga után vonhat, erről számolt be a Dívány. A hazai tavakban és folyókban több nagytestű kagylófaj él, bár vannak közöttük idegen honos fajok is, például a kvagga, a vándor vagy az amuri kagyló, három őshonos faj természetvédelmi oldalom alatt áll. Védetnek számít a lapos tavi kagyló, a tompa folyamkagyló vagy éppen a folyami gyöngykagyló, amely fokozottan védett faj. A természetvédelmi szabályok nem csak az élő példányokra vonatkoznak, a már elpusztult állatok héját sem szabad összegyűjteni, vagy éppen hazavinni. A kagylók fontos szerepet töltenek be a vízi ökoszisztémában. Egyetlen nagyobb példány naponta akár 50 liter vizet is képes átszűrni, ezzel hozzájárul a tavak és a folyók természetes tisztulásához. Éppen ezért különösen fontos, hogy ne emeljük ki őket a vízből. A kagylók természetes élőhelye a víz, szárazon, rövid idő alatt elpusztulnak. A védett fajok természetvédelmi értéke jelentős. A lapos tavi kagyló természetvédelmi értéke 5000 forint, a tompa folyami kagylóé 10000 forint, a folyami gyöngykagyló fokozottan védett faj természetvédelmi értéke 100000 forint. Ha valaki több védett példány gyűjt össze, a jogsértés értéke gyorsan jelentős összegre emelkedhet. Nem csak a természetvédelmi őrök, hanem a rendőrség is ellenőrzi az ilyen eseteket. Korábban a Tisza-Szolnoki szakaszán fogtak le egy férfit, akinek közel 500 folyami kagylót találtak. Mivel a gyűjteményben védett fajok is voltak, természetkárosítás gyanúja miatt indult ellene eljárás. A természetvédelmi szabályok megsértése nem csupán pénzbírságot vonhat maga után. A büntető törvénykönyv szerint védett vagy fokozottan védett állat jogellenes elfogása vagy elpusztítása természetkárosításnak minősülhet, amely súlyosabb esetben akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Emellett állatvédelmi és természetvédelmi bírság is kiszabható. A pontos összeg minden esetben az érintett faj természetvédelmi értékétől, az egyetek számától és az ügy körülményétől függ, így akár több 10000 vagy 100000 forintos kötelezettség is keletkezhet. A szakemberek arra kérik tehát a strandolókat, hogyha a kagylót találnak a vízben vagy a part közelében, hagyják a természetes élőhelyükön. A vízparti élővilág megóvásához sokszor éppen azzal tehetünk a legtöbbet, ha nem visszük haza emléknek azt, amit a természetben találunk.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék, itt a reklám.
2: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
0: Órástól a medencébe? Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29-361-776.
2: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
2: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi piknik.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: És most eljött az idő, hogy megnézzük, hogy mire is számíthatunk meteorológiai szempontból a következő időszakban. Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napütést, és több tájegységünkön zápor, zivatar is kialakulhat. Továbbra is sok felé lesz élénk erős a nyugati északnyugati szél, hajnalra 10-19 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 25 és 32 fok lesz a csúcs. Kedden már változóan, felhős napos időre van kilátás, és helyenként futó záporra, zivatarra is számítani kell. Élénk, erős lesz a nyugati a szél, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, fokozódik már a nappali melegedés, délután már 29 és 34 fok lesz a csúcshőmérséklet.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

Hamarosan 16 óra van, ami azt jelenti, hogy a mai családi piknik véget ér, de természetesen érdemes továbbra is itt maradni az otthon hangján, hiszen a hűsítő dallamok továbbra is érkeznek. 18 órától a Top 20-ot hallhatjátok, este 8-tól a zárórát, holnap reggel 5 órától a térségi napló adását ismételjük meg még hozzá a szombati műsort. 6 órától pedig már a TikTokban ébredhettek ismételten velünk. Én köszönöm a mai figyelmet, illetve Szilágyi Izabellának a mai műsor elkészítéséhez nyújtott segítségét. Kis György Krisztiánt hallottad az elmúlt órákban, további szép vasárnapot!

0: Az óra végéhez érve már is kitekintünk az utakra, és hozom az M5-ös autópálya híreit, mert hogy több helyen is kell számítani változásra. Átépítik például a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán jó hír, hogy megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autótról érkezők már a gyorsforgalmút elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös fútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás a 88-es és a 87-es kilométer között a belső sáv zárásával, sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják a forgalmat, és Röszke felé vezető oldalon a 121-es kilométernél fekvő Petőfi szállás pihenőhelyen aszfaltoznak, ezért ezt lezárták, aki az autópálya mentén tankolni szeretne, az a 91-es kilométernél lévő Kecskemét dél, vagy pedig a 151-es kilométernél lévő Szatymazi pihenőhelynél tudja mindezt megtenni.
1: Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben, véleményezhető az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról szóló javaslat. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2090 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbinál. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a törvényjavaslatot, amely az 1956-os forradalom 70. évfordulójára nyilvánossá tenné az egykori állambiztonsági szervek iratait, köztük a hatos kartonokat és a mágnes szalagos nyilvántartásokat is. A jogszabály célja a kommunista titkosszolgálati múlt teljes körű feltárása, miközben garantálja a diktatúra áldozatainak személyiségi jogait és a jelenlegi nemzetbiztonsági érdekek védelmét is. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. Elkezdődött a GSF 11 darabos új Intercity motorvonatból álló flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba. A közlekedési miniszter közölte, az óránként 160 km-es sebességre képes 5 részes motorvonatok a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalakon közlekednek majd. A személyi és tartalmi megújulás egyelőre teljes hiánya majdnem annyira tragikus a Fidesz számára, mint a választási eredmény, írta Török Gábor a Facebook oldalán. A politikai elemző szerint a párt ezzel elveszteget egy kulcsfontosságú időszakot, amikor esélye lehetne arra, hogy növekedjen. Török Gábor arra reagált, hogy a Medián és a 21 Kutatóközpont a héten közzétett felmérései szerint minden 10 magyar választóból 6 a Tiszát támogatja, és mindössze 2 maradt a Fidesz mögött. Egy elemzés szerint Oroszország csaknem másfél éven át drónokkal térképezett fel kritikus fontosságú nyugat-európai katonai és civil infrastruktúrális létesítményeket. A legnagyobb londoni hadászati elemzőműhelynek számító Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének 37 oldalas jelentése szerint ez a felderítő tevékenység 2024. augusztusától 2026. februárjáig tartott. Kerozingyártásra állította át dízeltermelő kapacitásának egy részét az osztrák ÖMV az iráni konfliktus nyomán megugró repülőgép üzemanyagárak miatt. Az alsó-ausztriai Svehádban és a bajorországi Burghausenben működő ÖMV finomítók vezetéken keresztül kapcsolódnak a bécsi, illetve a müncheni repülőtérhez. Rekord meleg volt a világ óceánjaiban idén júniusban, közölte a Kopernikusz tengeri megfigyelő szolgálata. Az óceánok felszíni átlaghőmérséklete majdnem elérte a 21 fokot. A szakértők szerint az El Niño jelenség és a globális felmelegedés együttes hatása miatt a következő hónapokban további rekordok dőlhetnek meg. Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és helyenként záporzivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sokfelé lesz erős a szél. Hajnalra 11 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Just watch me dance.
2: igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Hello, hello, hello. Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.
2: You reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Gyakoribbá váltak a hőhullámok, ismét álhírek jelentek meg a parlagfűről. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A hivatalos meteorológiai adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a hőhullámok jóval gyakoribbá, tartósabbá és intenzívebbé váltak az elmúlt évtizedekben, jelentette a Hungaromet. Azt írták, a felmelegedés következtében a legfiatalabb generációk tagjai már életük első éveiben is nagyságrendekkel több extrém forró nappal szembesülnek, mint a szüleik vagy nagyszüleik. A korábbi évtizedekben ritkábban alakultak ki komolyabb hőhullámok, az utóbbi években viszont nem csak a 25 és 27 fok közötti, valamint a 27 fokot meghaladó napi középhőmérsékletű napok száma ugrott meg, hanem ezek egyre gyakrabban rendeződnek hosszú, összefüggő periódusokba. A fővárosban 1991 óta több tartós hőségperiódust is regisztrált. A parlagfű szezon közelettével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmusz. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, a növény elfogyasztása viszont nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Sőt, a parlagfű tartós fogyasztása veszélyes is lehet. Magyarországon július közepén kezd virágozni a parlagfű, és ezzel megkezdődik a parlagfű allergia szezon, ami egészen októberig tart. A török hatóságok újságírókat, aktivistákat és művészeket vettek őrizetbe az ankarai NATO találkozó előtt. A fellépés részeként a fővárosban betiltották a tüntetéseket, és több LMBTQ szervezet online felületét korlátozták. A szigorú fellépés a sajtót is érinti. Több független lap akkreditációját sem fogadták el a csúcsra. A július 7-i és 8-ai ankarai csúcs találkozó miatt több tízezer rendfenntartót vezényeltek a török fővárosba. A találkozón olyan vezetők jelenlétére számítanak, mint Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, de várhatóan Magyar Péter magyar miniszterelnök is Ankarába utazik. Felháborodást váltott ki az Európai Parlament képviselőinél a hír, amely szerint egy volt görög EP képviselő telefonját az izraeli fejlesztésű Pegasus kém szoftverrel törték fel, éppen abban az időszakban, amikor a politikus tagja volt a megfigyelő eszköz uniós alkalmazását vizsgáló parlamenti bizottságnak, írta a Times of Israel. A Pegasus botrány 2021-ben robbant ki, amikor egy nemzetközi oknyomozó újságírói konzorcium feltárta, hogy a szoftverekkel újságírók, politikusok, emberi jogi aktivisták és üzletemberek százait figyelték meg világszerte. A Pegasus ügy Magyarországon is 2021 nyarán robbant ki, ezt főként a Direkt 36 tárta fel. Az újságírók szerint a kiszivárgott adatbázisban több mint 300 magyar telefonszám szerepelt lehetséges célpontként. Hétfőn több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszúrtan zápor, néha zivatar előfordulhat. A szelet élénk erős lökések kísérik. A minimum 12 és 18 fok között alakul, a nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 32 fok között várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház. Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió Tavas.
2: Újabb 23 szervezet mondott le a Nemzeti Kulturális Alap vitatott támogatásairól. A magyarok több mint fele biciklizik. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Újabb 23 szervezet mondott le a Nemzeti Kulturális Alap vitatott támogatásairól, így az önként visszafizetett összeg már elérte a csaknem 2,4 milliárd forintot a 17 milliárd forintos keretből. Ez az Index adatigényléséből derült ki. A legutóbbi visszafizetések azután kezdődtek, hogy június 23-án a Nemzeti Adó és Vámhivatal őrizetbe vette Búzs Balást, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét és az NKA volt alelnökét, valamint további 5 embert. A hatóság hűtlenkezelés gyanúja miatt indított eljárást. Az első májusi visszafizetési hullámban 48 kedvezményezett, összesen csaknem 1,7 milliárd forintot utalt vissza. A magyar lakosság 64%-a kerékpározik, ami idehaza inkább szabadidős tevékenységnek számít. A kerékpározók 69%-a szokott kikapcsolódási céllal tekerni, míg közlekedésre 55%-uk választja ezt a mozgásformát. Derült ki egy 1000 fő megkérdezésével végzett országos felmérésből. Minden harmadik magyar heti rendszerességgel előveszi bringáját, ráadásul minden korosztály szinte ugyanolyan arányban szokott biciklizni. A kutatás a biztonságos közlekedést szolgáló sisak használatra is kitért. A kerékpározók körében a sisak használata még mindig nem általános, de sokat javult a helyzet. Míg egy 5 évvel ezelőtti kutatás szerint a bringázók csupán 16%-a viselt általában sisakot, mára ez az arány 25%-ra nőtt. Meghosszabbított főszezoni járatokkal, sűrített menetrenddel és népszerű programokkal várja az utasait augusztus végéig a Balatoni Hajózási ZRT, amely 180 éves jubileumát ünnepli az idén. A Bahart hajóin a családok az idei jubileumi évben a tavainál is kedvezményesebb jeggyel utazhatnak, ami elővételben online is megvásárolható a jegy.bahart.hu oldalon, a kikötői pénztárakban pedig szépkártyás fizetésre is lehetőség van. A biciklisek továbbra is kedvezményesen utazhatnak több kerékpáros barát útvonalon, a kajla útlevelüket felmutató alsós gyerekek pedig díjmentesen közlekedhetnek a menetrendi hajókon a nyári szünidő végéig. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnaponként az N19-es vonalon a Budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Vitát robbantott ki Németországban a terv, amellyel a koalíciós kormány szigorítaná a munkavállalók betegállományára vonatkozó szabályozást, írja a BBC. A jelenleg érvényben lévő, még a koronavírus járvány idején bevezetett szabály szerint elég, ha egy munkavállaló telefonon vagy e-mailben jelenti be a munkahelyén, hogy megbetegedett, orvosi igazolás csak a betegállomány negyedik napjától szükséges. Friedrich Merz kancellár szerint a munkavállalók visszaélnek az engedékeny szabályozással. A Német Házi Orvosok Szövetsége viszont attól tart, hogy egyszerű betegségek miatt, amelyek nem igényelnek többet egy-két nap ágynyugalomnál, tömve lesznek a várók. Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és helyenként záporzivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sokfelé lesz erős a szél. Hajnalra 11 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
6: 20-szor annyit adunk neked.
5: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
6: Top 20!
5: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
7: Szép napot, ez a Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlista, én pedig Kis György Krisztián vagyok. A következő két órában pedig visszaszámoljuk a hét legnagyobb kedvenceit egészen az első helyig. 20 olyan dal következik, amelyeket a legtöbbet hallgattatok, kerestetek és szeretetek az elmúlt napokban. Kezdjük már is a listát a végéről, és már is egy érdekesség Lady Gagáról. Kevesen tudják, hogy pályája elején New York klubjaiban lépett fel, ahol sokszor saját maga cipelte a hangszereit és építette fel a színpadot. A kitartása legendás, ma pedig már a világ egyik legsikeresebb előadója, aki Oscar, Golden Globe és többszörös Grammy-díjas művész is. A Dead Dance ismét megmutatja, hogy Gaga folyamatosan képes megújulni. Már is ezzel kezdünk a 20. helyen. Aztán 19. helyen Zola, Sehova se passzolok. 18. helyen lesz majd a Hurts és a Purple Disco Machine közöse a Wonderful Life. Aztán 17. helyen Ray és a Where is My Husband, még a 16. helyre került a Halott pénz, és újdonságuk a gyerekek.
5: Ezen a héten
1: ez a dal a 20.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
5: 93.4
1: Rádió Dabas.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: 93.4.
1: Rádió Dabas.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
5: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
7: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
8: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
7: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
8: Á, tudod-e, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
7: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
8: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
9: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
1: 93.4
0: Rádió Dabas. Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Átadták a Dabas közszolgálatáért díjat. Vádat emeltek a monori anyagyilkos ellen. Gyakrabban zavarhatják felhők a napot.
1: Hírmondó.
0: Rólunk szól.
1: Régiónk hírei.
0: Első kézből.
1: Első kézből.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Nyilvánosan mondott köszönetet a Daköv Kft. Ügyvezetője a cég dolgozóinak, akik a rendkívüli hőségben minden nap a terepen dolgoztak a vízhálózat működtetésén. Dr. Jasper Andor kiemelte, hogy az extrém időjárás, a soha nem látott vízfogyasztás és a folyamatos üzemeltetési kihívások olyan helyzet elé állították a Daköv Kft.-t, amelyre korábban nem volt példa. A cégvezető úgy látja, az éjszaka és nappal folyamatosan végzett munka, a hibaelhárítási, vízkormányzási és egyéb feladatok csak azért sikerültek, mert a dolgozók maximálisan érezték a felelősségüket és a munkájuk legjobbát nyújtották a 35-40 fok feletti hőségben. A dolgozók közül sokan a munkaidejükön túl is vállalták a munkát, vagy az ügyeleti beosztást, hogy a lakosság vízigényét kielégítsék. A köztisztviselők napja alkalmából adták át a Dabas közszolgálatáért díjat, amelyet idén Nagy Béláné Remetei Beáta vehetett át. Dabas város önkormányzata a város közigazgatásában több mint 2 évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai munkáját, példamutató hivatástudatát és elkötelezettségét ismerte el a kitüntetéssel. Az indoklás szerint Nagy Béláné Remetei Beáta munkáját a folyamatos szakmai fejlődésre való törekvés, valamint a munkatársai és a város intézményei iránt tanúsított önzetlen támogatás is jellemzi. Június végén a Nyíregyházi önkormányzat közös ünnepségen köszöntötte az intézményi és önkormányzati dolgozókat, pedagógusokat, egészségügyi és bölcsödei dolgozókat, köztisztviselőket és segítőket, valamint a község feladatellátásához kapcsolódóan a szociális, rendvédelmi, kulturális és egyéb területeken tevékenységet végző munkatársakat. Az ünnepségen több évtizedes munkájuk, illetve kiemelkedő tevékenységük okán külön is köszöntötték Solymosi Zoltánné óvónőt, Dancsóné Kerekes Dóra pedagógust, valamint Rizmaier Jánosné és Monori Józsefné köztisztviselőket. Emberölés büntette miatt emelt vádat a Pest vármegyei főügyészség azzal a monori férfival szemben, aki a vád szerint megölte édesanyját, majd a holttestet a családi ház előtt elásta, később pedig lebetonozta. A vádirat szerint a vádlott monoron élt együtt alkoholfüggő édesanyjával és mozgássérült nővérével. A mindennapi teendők jelentős részét ő látta el. Bevásárolt, gondoskodott a ház körüli munkákról, valamint részt vett testvére ápolásában is. Édesanyja ittas állapotban gyakran szidalmazta fiát, ezért közöttük rendszeresek voltak a veszekedések. 2024. januárjában, amikor csak ketten tartózkodtak otthon, a nő ismét alkoholt fogyasztott, majd szóváltás alakult ki közte és fia között. A vita során a férfi megfojtotta édesanyját. Miután mozgássérült nővérét hazavitték, a vádlott elrejtette a holttestet, majd a rendőrségen bejelentette, hogy az édesanyja eltűnt. A vád szerint ezt követően a családi ház előtti burkolatot felbontotta, gödröt ásott, oda temette a holttestet, majd a sírt lebetonozta és újra leburkolta, hogy eltüntesse a bűncselekmény nyomait. A férfi tettére az eltűnés miatt indított közigazgatási eljárás során derült fény. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntette miatt emelt vádat a monori férfi ellen. Az ügyben a Buda környéki törvényszék hoz majd döntést.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
0: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
0: www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
11: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kisgyörgy Krisztiántól. A Monor felnőtt labdarúgó csapata megkezdte a felkészülést a 2026-2025-es harmadosztályú bajnokságra, illetve a MOL Magyar Kupa küzdelmeire. A felkészülési időszak során megmérkőzik együttesük az Egerese, az Opus Tigás Tatabánya, a Karcagi SC, a Kispest Honvéd FC, valamint a Dologi FC ellen a július 26-ai bajnoki kezdést megelőzően. A továbbiakban is a klub kötelékében dolgozik tovább Halgas István vezetőedző, Barta Szilárd asszisztensedző, Bozsó Attila kapusedző, Gál Fodor Alexandra masszőr, Szvitek Ádám erőnléti edző és Spárgöld Dezső segítő. Technikai vezető pozícióban visszatér a csapathoz korábbi munkatársuk, Klima János. Józsa István viszont búcsúzott, akinek ezúton is köszönik a munkáját. Inárcson pedig új vezetőedző kezdi meg a munkát július 16-ától. A 46 esztendős Molnár Tamás veszi át a felnőtt csapat irányítását, aki az MTK színeiben is játszott korábban, és már 20 éves edzői múlttal büszkélkedhet. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabast.
10: Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Továbbra is sok felé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. Hajnalra 11 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők. Köszönöm a figyelmet!
1: Társadalmi célú reklám következik.
12: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
13: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Reklám.
14: Reklám.
15: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
14: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
14: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
14: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
11: Folytatjuk már is a visszaszámlálást itt a Top 20-ban. Taylor Swift ismét bebizonyította, hogy szinte bármihez nyúl, abból sláger lesz. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy rajongói hónapokon keresztül képesek megfejteni az általa elrejtett apró utalásokat a klippekben és a közösségi oldalain. Olyan sok easter egget rejtett el, hogy az már külön közösségi sport lett az interneten. A The Fate of Ophelia is rengeteg találgatást indított el, ezt hallgatjuk meg a 15. helyen. 14. a héten Harry Styles és az American Girls, még a 13. helyre Dash és Young Fly került az Ó Mamával.
14: A Top 20-ban
0: ez a dal a 15.
16: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Kilencvenhárom pont négy.
14: Rádió

0: Már a top 12-ben járunk, ahol találjuk elsőként Anatort és a 54 Ultrát a Talk to You-val. Jennifer Lopez és David Guetta neve külön-külön is garancia a klub hangulatra. Guetta az elmúlt 20 év egyik legsikeresebb DJ-je lett, Jennifer Lopez pedig még mindig ugyanazzal az energiával áll színpadra, mint karrierje kezdetén. Kettőjük közös dala, ezért is robbant nagyot, 11. helyen. Találod a Save Me Tonight-ot.
1: Ezen a héten ez a dal a 12.

0: Ennyi volt az első 10 helyezettünk, pontosabban a 20-tól a 11. helyig jutottunk el. A legizgalmasabb rész azonban még csak most következik, hiszen hamarosan belépünk a top 10-be. Vajon ki lesz a hét legnagyobb kedvence? Maradjatok velünk a Rádió Dabason, mert hamarosan folytatjuk a visszaszámlálást.
1: Ennek a dalnak
2: minden esélye megvan arra,
1: hogy jövő héten ne kerüljön a top 20-ba.

0: Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok, több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, elsősorban további megújuló energiák rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni, és a támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal és rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni 2030-ig. Kapitány István szerint kiemelt szerepet szánnak a hazahozott uniós forrásokból az áramhálózati korszerűsítéseknek. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. Több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebookon. Gajdos László arról írt, hogy a kánikula programban 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Szerinte ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a legforróbb nyári hetekben. A vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg a minőségi, jelölési vagy nyomon követhetőségi előírásoknak. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. 6 héten át tartó országos akcióban vizsgálta a szamóca kínálatot a hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal közösen. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés, illetve az volt, hogy az árusok nem tudták igazolni az áru eredetét. A nyomon követhetőség hiánya különösen súlyos problémának számít, mert ilyen esetekben egy esetleges élelmiszerbiztonsági kockázat sem kezelhető megfelelően. Betiltaná a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban és az óvodákban a lengyel parlament. Az alsóház egyhangulag megszavazta az erről szóló törvénymódosítást, ami a felsőház a szenátus elé kerül, majd az államfőnek is jóvá kell hagynia. A lengyelországi iskolák már most is hozhatnak ilyen döntést maguk is. A felmérések szerint az iskolai telefon használat tilalmát a lengyelek több mint fele támogatja. Hétfőn több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszúrtan zápor, néha zivatar előfordulhat. A szelet élénk erős lökések kísérik. A minimum 12 és 18 fok között alakul, a nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 32 fok között várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Egy újabb óra, és már is folytatódik a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistáján. Kis György Krisztián vagyok, és érkezzen a Top 10. Bruno Marsról sokan tudják, hogy elképesztő showman, de azt már kevesebben, hogy már 4 éves korában Elvis Presley imitátorként lépett fel Hawaiian. Innen vezetett az út a világ legnagyobb stúdiójáig, majd pedig stadionokig. Élő koncertjeit ma is a világ legjobbjai között emlegetik. 10. helyen találjuk az I Just Might című felvételét, 9. helyen Tóth Abigail és Accent a Sugar Daddy-vel, még 8. helyen egy újabb Taylor Swift felvétel, ezúttal az Opelite.
1: Félúton a legjobbak között.
2: A 10.
1: A 10.

0: már csak 7 dal maradt a visszaszámlálásból. Shakira idén is elképesztő formában van. Több mint 20 éve meghatározó alakja a popzenének, és érdekesség, hogy folyékonyan beszél spanyolul, angolul, portugálul és olaszul is. Burna Boy-jal készült közös dala pedig az egyik legtöbbet streamelt nyári felvétel lett, így hát nem véletlenül nyit a 7. helyen a Die Die. 6. a héten Teddy Swims és a Mr. Noitól, és már a top 5 kapujában járunk, hiszen az 5. helyen Diaz Menta és a Méreg.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: I'm in my lovely place. All people talk too much. My

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
5: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
6: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
6: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
6: Ennek a dalnak
1: minden esélye megvan arra,
6: hogy jövő héten ne kerüljön a Top 20-ba.
7: Top 20-ba.

0: Beléptünk már is a legjobbak közé. Negyedik helyen Tame Impala és a Dracula. Bebe Rexha különleges története, hogy hosszú éveken át más előadóknak írt slágereket, mielőtt saját neve alatt világsztár lett. Többek között Eminemnek, Selena Gomeznak és David Guettának is dolgozott dalszerzőként, és ma már saját dalai uralják a top listát. Most a Faithless-szel közös felvételével van a listán, harmadik, tehát a New Religion, második helyen pedig egy hazai duó, méghozzá Nagy Bogi és Des, és a Jól leszek újra.
1: Majdnem dobogós.
2: Ez a dal a negyedik.

0: Elérkeztünk a pillanathoz, amelyre az egész műsor alatt vártunk. A hét első helyezettje, vagyis a Rádió Dabas Top 20-as győztese, Alex Warren és a Fever Dream. Alex Warren az elmúlt évek egyik legnagyobb felfedezettje. A közösségi médiából indult, ma pedig már világszerte teltházas koncerteket ad, és dalai sorra vezetik a streaming listákat. A Fever Dream ezen a héten nálatok is megszerezte tehát az első helyet. Gratulálunk neki, nektek pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez volt a Rádió Dabas heti Top 20-as sláger listája, én Kis György Krisztián voltam. Találkozunk jövő héten, ugyanitt, ugyanebben az időpontban, amikor újra kiderül, melyik 20 dal uralja a hetet. Addig is hallgassatok sok zenét, és ne maradjatok Rádió Dabas nélkül.
1: A legjobbak legjobbika. A Top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one. Number one.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádiódabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádiódabas. Ami szavakkal elmondhatatlan.
0: Értelmet nyer egy dalban.
1: A zene többet ad.
0: Rádiódabas.
1: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben, véleményezhető az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló javaslat. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Jelentősen nőtt a költségvetési hiány az első negyed évben. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a kormányzati szektor hiánya 2090 milliárd forint volt, ami a GDP 9%-ának felel meg, és 838 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbinál. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a törvényjavaslatot, amely az 1956-os forradalom 70. évfordulójára nyilvánossá tenné az egykori állambiztonsági szervek iratait, köztük a hatos kartonokat és a mágnes szalagos nyilvántartásokat is. A jogszabály célja a kommunista titkosszolgálati múlt teljes körű feltárása, miközben garantálja a diktatúra áldozatainak személyiségi jogait és a jelenlegi nemzetbiztonsági érdekek védelmét is. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. Elkezdődött a Gyesef 11 darabos új Intercity motorvonatból álló flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba. A közlekedési miniszter közölte, az óránként 160 km-es sebességre képes ötrészes motorvonatok a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalakon közlekednek majd. A személyi és tartalmi megújulás egyelőre teljes hiánya majdnem annyira tragikus a Fidesz számára, mint a választási eredmény, írta Török Gábor a Facebook oldalán. A politikai elemző szerint a párt ezzel elveszteget egy kulcsfontosságú időszakot, amikor esélye lehetne arra, hogy növekedjen. Török Gábor arra reagált, hogy a Medián és a 21 Kutatóközpont a héten közzétett felmérései szerint minden 10 magyar választóból 6 a Tiszát támogatja, és mindössze 2 maradt a Fidesz mögött. Egy elemzés szerint Oroszország csaknem másfél éven át drónokkal térképezett fel kritikus fontosságú nyugat-európai katonai és civil infrastruktúrális létesítményeket. A legnagyobb londoni hadászati elemzőműhelynek számító Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének 37 oldalas jelentése szerint ez a felderítő tevékenység 2024. augusztusától 2026. februárjáig tartott. Kerozingyártásra állította át dízeltermelő kapacitásának egy részét az osztrák ÖMV az iráni konfliktus nyomán megugró repülőgép üzemanyagárak miatt. Az alsó-ausztriai Svehádban és a bajorországi Burghausenben működő ÖMV finomítók vezetéken keresztül kapcsolódnak a bécsi, illetve a müncheni repülőtérhez. Rekordmeleg volt a világ óceánjaiban idén júniusban, közölte a Kopernikusz tengeri megfigyelő szolgálata. Az óceánok felszíni átlaghőmérséklete majdnem elérte a 21 fokot. A szakértők szerint az El Niño jelenség és a globális felmelegedés együttes hatása miatt a következő hónapokban további rekordok dőlhetnek meg. Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és helyenként záporzivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sokfelé lesz erős a szél. Hajnalra 11 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kisgyörgy Krisztiántól. A Monor bravúros bajnoki címének következtében több játékosuk iránt is érdeklődést mutattak magasabb osztályú, illetve azonos osztályú, de magasabb osztályba vágyó együttesek. A klub természetesen nem akadályozza ezen előrelépéseket, sőt támogatja ebben a játékosokat, hogy a karrierjükből a maximumot tudják kihozni. Továbbá igyekeznek segíteni azon játékosoknak is, akik a több játék lehetőség reményében váltanak csapatot. Ennek okán a következő idényt már nem a Monori Sport Egyesület kötelékében tölti Pirgi Péter, Ménesi Edvárd, Farkas Balázs, Bedővári Péter, Juhász Zsombor, Uličár Máté, Bezzeg Olivér, Rettel Szilárd, Varga Bence és Borsos Attila. A távozóknak a csapat és a szakmai stáb megköszönte az eddigi munkát, az új csapat felállásáról pedig a napokban kaphatunk majd tájékoztatást. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabest.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hétfőn csapadékos idő várható.
5: Holnap hétfő, de ma még itt a záróra. Kapcsolj ki és élvezd a hétvége utolsó perceit. Záróra, a Rádió Dabas hétfőűző műsora a 93.4-en az Otthon hangján minden vasárnap

0: záróra. És a hétfő sosem jön el.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház. Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
4: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
2: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
4: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
2: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
4: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
2: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
5: 93.4
6: Rádiódabas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Hétvége. Jó zene.
9: Jazz. Szól. R&B.
10: Hideg az este, támad a fagy.
8: Záróra.
11: Vasárnap az otthon hang.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4. Rádió Dabas.
2: Én a bánatomat mindig kifogom. Mindig kifogom én.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Gyakoribbá váltak a hőhullámok, ismét álhírek jelentek meg a parlagfűről. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A hivatalos meteorológiai adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a hőhullámok jóval gyakoribbá, tartósabbá és intenzívebbé váltak az elmúlt évtizedekben, jelentette a Hungaromet. Azt írták, a felmelegedés következtében a legfiatalabb generációk tagjai már életük első éveiben is nagyságrendekkel több extrém forró nappal szembesülnek, mint a szüleik vagy nagyszüleik. A korábbi évtizedekben ritkábban alakultak ki komolyabb hőhullámok, az utóbbi években viszont nem csak a 25 és 27 fok közötti, valamint a 27 fokot meghaladó napi középhőmérsékletű napok száma ugrott meg, hanem ezek egyre gyakrabban rendeződnek hosszú, összefüggő periódusokba. A fővárosban 1991 óta több tartós hőségperiódust is regisztráltak. A parlagfű szezon közelettével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmusz. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, a növény elfogyasztása viszont nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Sőt, a parlagfű tartós fogyasztása veszélyes is lehet. Magyarországon július közepén kezd virágozni a parlagfű, és ezzel megkezdődik a parlagfű allergia szezon, ami egészen októberig tart. A török hatóságok újságírókat, aktivistákat és művészeket vettek őrizetbe az ankarai NATO találkozó előtt. A fellépés részeként a fővárosban betiltották a tüntetéseket, és több LMBTQ szervezet online felületét korlátozták. A szigorú fellépés a sajtót is érinti. Több független lap akkreditációját sem fogadták el a csúcsra. A július 7-i és 8-ai ankarai csúcs találkozó miatt több tízezer rendfenntartót vezényeltek a török fővárosba. A találkozón olyan vezetők jelenlétére számítanak, mint Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, de várhatóan Magyar Péter magyar miniszterelnök is Ankarába utazik. Felháborodást váltott ki az Európai Parlament képviselőinél a hír, amely szerint egy volt görög EP képviselő telefonját az izraeli fejlesztésű Pegasus kém szoftverrel törték fel, éppen abban az időszakban, amikor a politikus tagja volt a megfigyelő eszköz uniós alkalmazását vizsgáló parlamenti bizottságnak, írta a Times of Israel. A Pegasus botrány 2021-ben robbant ki, amikor egy nemzetközi oknyomozó újságírói konzorcium feltárta, hogy a szoftverekkel újságírók, politikusok, emberi jogi aktivisták és üzletemberek százait figyelték meg világszerte. A Pegasus ügy Magyarországon is 2021 nyarán robbant ki, ezt főként a Direkt 36 tárta fel. Az újságírók szerint a kiszivárgott adatbázisban több mint 300 magyar telefonszám szerepelt lehetséges célpontként. Hétfőn több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszúrtan zápor, néha zivatar előfordulhat. A szelet élénk erős lökések kísérik. A minimum 12 és 18 fok között alakul, a nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 32 fok között várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Hello, hello, hello. Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Újabb 23 szervezet mondott le a Nemzeti Kulturális Alap vitatott támogatásairól. A magyarok több mint fele biciklizik. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Újabb 23 szervezet mondott le a Nemzeti Kulturális Alap vitatott támogatásairól, így az önként visszafizetett összeg már elérte a csaknem 2,4 milliárd forintot a 17 milliárd forintos keretből. Ez az Index adatigényléséből derült ki. A legutóbbi visszafizetések azután kezdődtek, hogy június 23-án a Nemzeti Adó és Vámhivatal őrizetbe vette Búzs Balást, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét és az NKA volt alelnökét, valamint további 5 embert. A hatóság hűtlenkezelés gyanúja miatt indított eljárást. Az első májusi visszafizetési hullámban 48 kedvezményezett, összesen csaknem 1,7 milliárd forintot utalt vissza. A magyar lakosság 64%-a kerékpározik, ami idehaza inkább szabadidős tevékenységnek számít. A kerékpározók 69%-a szokott kikapcsolódási céllal tekerni, míg közlekedésre 55%-uk választja ezt a mozgásformát. Derült ki egy 1000 fő megkérdezésével végzett országos felmérésből. Minden harmadik magyar heti rendszerességgel előveszi bringáját, ráadásul minden korosztály szinte ugyanolyan arányban szokott biciklizni. A kutatás a biztonságos közlekedést szolgáló sisak használatra is kitért. A kerékpározók körében a sisak használata még mindig nem általános, de sokat javult a helyzet. Míg egy 5 évvel ezelőtti kutatás szerint a bringázók csupán 16%-a viselt általában sisakot, mára ez az arány 25%-ra nőtt. Meghosszabbított főszezoni járatokkal, sűrített menetrenddel és népszerű programokkal várja az utasait augusztus végéig a Balatoni Hajózási ZRT, amely 180 éves jubileumát ünnepli az idén. A Bahart hajóin a családok az idei jubileumi évben a tavainál is kedvezményesebb jeggyel utazhatnak, ami elővételben online is megvásárolható a jegy.bahart.hu oldalon, a kikötői pénztárakban pedig szépkártyás fizetésre is lehetőség van. A biciklisek továbbra is kedvezményesen utazhatnak több kerékpáros barát útvonalon, a kajla útlevelüket felmutató alsós gyerekek pedig díjmentesen közlekedhetnek a menetrendi hajókon a nyári szünidő végéig. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnaponként az N19-es vonalon a Budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Vitát robbantott ki Németországban a terv, amellyel a koalíciós kormány szigorítaná a munkavállalók betegállományára vonatkozó szabályozást, írja a BBC. A jelenleg érvényben lévő, még a koronavírus járvány idején bevezetett szabály szerint elég, ha egy munkavállaló telefonon vagy e-mailben jelenti be a munkahelyén, hogy megbetegedett, orvosi igazolás csak a betegállomány negyedik napjától szükséges. Friedrich Merz kancellár szerint a munkavállalók visszaélnek az engedékeny szabályozással. A Német Házi Orvosok Szövetsége viszont attól tart, hogy egyszerű betegségek miatt, amelyek nem igényelnek többet egy-két nap ágynyugalomnál, tömve lesznek a várók. Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és helyenként záporzivatar is kialakulhat, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. Továbbra is sokfelé lesz erős a szél. Hajnalra 11 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágere.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63,
3: telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, elsősorban további megújuló energiák rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni, és a támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal és rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni 2030-ig. Kapitány István szerint kiemelt szerepet szánnak a hazahozott uniós forrásokból az áramhálózati korszerűsítéseknek. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. Több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3,1%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebookon. Gajdos László arról írt, hogy a kánikula programban 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Szerinte ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a legforróbb nyári hetekben. A vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg a minőségi, jelölési vagy nyomon követhetőségi előírásoknak. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. 6 héten át tartó országos akcióban vizsgálta a szamóca kínálatot a hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal közösen. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés, illetve az volt, hogy az árusok nem tudták igazolni az áru eredetét. A nyomon követhetőség hiánya különösen súlyos problémának számít, mert ilyen esetekben egy esetleges élelmiszerbiztonsági kockázat sem kezelhető megfelelően. Betiltaná a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban és az óvodákban a lengyel parlament. Az alsóház egyhangulag megszavazta az erről szóló törvénymódosítást, ami a felsőház a szenátus elé kerül, majd az államfőnek is jóvá kell hagynia. A lengyelországi iskolák már most is hozhatnak ilyen döntést maguk is. A felmérések szerint az iskolai telefon használat tilalmát a lengyelek több mint fele támogatja. Hétfőn több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszúrtan zápor, néha zivatar előfordulhat. A szelet élénk, erős lökések kísérik. A minimum 12 és 18 fok között alakul, a nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 32 fok között várható.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Monor felnőtt labdarúgó csapata megkezdte a felkészülést a 2026-2025-es harmadosztályú bajnokságra, illetve a MOL Magyar Kupa küzdelmeire. A felkészülési időszak során megmérkőzik együttesük az Egerese, az Opus Tigás Tatabánya, a Karcagi SC, a Kispest Honvéd FC, valamint a Dologi FC ellen a július 26-ai bajnoki kezdést megelőzően. A továbbiakban is a klub kötelékében dolgozik tovább Hallgas István vezetőedző, Barta Szilárd asszisztensedző, Bozsó Attila kapusedző, Gál Fodor Alexandra masszőr, Svitek Ádám erőnléti edző és Spárgöl Dezső segítő. Technikai vezető pozícióban visszatér a csapathoz korábbi munkatársuk, Klima János, Józsa István viszont búcsúzott, akinek ezúton is köszönik a munkáját. Inárcson pedig új vezetőedző kezdi a munkát július 16-ától. A 46 esztendős Molnár Tamás veszi át a felnőtt csapat irányítását, aki az MTK színeiben is játszott korábban, és már 20 éves edzői múlttal büszkélkedhet. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a rádiókadast.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel.
5: Érdekel, hogy más mit mondok, érdekel, hova
0: 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.
5: Hey everyone, this is Fela Grand and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

éle. Van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
0: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a Rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
6: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670-703-0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
0: 93.4
1: Rádió Dabas.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker! Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonatutca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem

0: madárok is otthonosan mozognak.
1: 93.4 Rádió Davas.
2: Megy a haladás, semmi más áll, a bászáz lány vár rám, nem már láttuk egymást, már fast life pillanó, ezt noh kány sztár várja, Wellenstein und Designa. Rektek, tek, tek, tek, a krámferke, na mindegy, gyújtsatok még egyet, este van reggelre, szét este.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok, több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, elsősorban további megújuló energiák rendszerbe kapcsolását igyekeznek megalapozni, és a támogatási programnak köszönhetően az elosztókkal és rendszerirányítóval közösen a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni 2030-ig. Kapitány István szerint kiemelt szerepet szánnak a hazahozott uniós forrásokból az áramhálózati korszerűsítéseknek. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. Több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebookon. Gajdos László arról írt, hogy a kánikula programban 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatót állattartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Szerinte ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a legforróbb nyári hetekben. A vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg a minőségi, jelölési vagy nyomon követhetőségi előírásoknak. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. 6 héten át tartó országos akcióban vizsgálta a szamóca kínálatot a hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal közösen. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés, illetve az volt, hogy az árusok nem tudták igazolni az áru eredetét. A nyomon követhetőség hiánya különösen súlyos problémának számít, mert ilyen esetekben egy esetleges élelmiszerbiztonsági kockázat sem kezelhető megfelelően. Betiltaná a mobiltelefonok használatát az általános iskolákban és az óvodákban a lengyel parlament. Az alsóház egyhangulag megszavazta az erről szóló törvénymódosítást, ami a felsőház a szenátus elé kerül, majd az államfőnek is jóvá kell hagynia. A lengyelországi iskolák már most is hozhatnak ilyen döntést maguk is. A felmérések szerint az iskolai telefon használat tilalmát a lengyelek több mint fele támogatja. Hétfőn több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszúrtan zápor, néha zivatar előfordulhat. A szelet élénk erős lökések kísérik. A minimum 12 és 18 fok között alakul, a nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 32 fok között várható.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel.
1: Éppen álmodtunk, majd ketté váltunk, volt, hogy súlytalanul végbe szálltunk.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió Dava.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63,
3: telefonszám 29 361 776.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan. Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Gyakoribbá váltak a hőhullámok, ismét álhírek jelentek meg a parlagfűről. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően hírek.
2: A hivatalos meteorológiai adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a hőhullámok jóval gyakoribbá, tartósabbá és intenzívebbé váltak az elmúlt évtizedekben, jelentette a Hungaromet. Azt írták, a felmelegedés következtében a legfiatalabb generációk tagjai már életük első éveiben is nagyságrendekkel több extrém forró nappal szembesülnek, mint a szüleik vagy nagyszüleik. A korábbi évtizedekben ritkábban alakultak ki komolyabb hőhullámok, az utóbbi években viszont nem csak a 25 és 27 fok közötti, valamint a 27 fokot meghaladó napi középhőmérsékletű napok száma ugrott meg, hanem ezek egyre gyakrabban rendeződnek hosszú, összefüggő periódusokba. A fővárosban 1991 óta több tartós hőségperiódust is regisztráltak. A parlagfűszezon közelettével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmusz. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, a növény elfogyasztása viszont nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Sőt, a parlagfű tartós fogyasztása veszélyes is lehet. Magyarországon július közepén kezd virágozni a parlagfű, és ezzel megkezdődik a parlagfű allergia szezon, ami egészen októberig tart. A török hatóságok újságírókat, aktivistákat és művészeket vettek őrizetbe az ankarai NATO találkozó előtt. A fellépés részeként a fővárosban betiltották a tüntetéseket, és több LMBTQ szervezet online felületét korlátozták. A szigorú fellépés a sajtót is érinti. Több független lap akkreditációját sem fogadták el a csúcsra. A július 7-i és 8-ai ankarai csúcs találkozó miatt több tízezer rendfenntartót vezényeltek a török fővárosba. A találkozón olyan vezetők jelenlétére számítanak, mint Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, de várhatóan Magyar Péter magyar miniszterelnök is Ankarába utazik. Felháborodást váltott ki az Európai Parlament képviselőinél a hír, amely szerint egy volt görög EP képviselő telefonját az izraeli fejlesztésű Pegasus kém szoftverrel törték fel, éppen abban az időszakban, amikor a politikus tagja volt a megfigyelő eszköz uniós alkalmazását vizsgáló parlamenti bizottságnak, írta a Times of Israel. A Pegasus botrány 2021-ben robbant ki, amikor egy nemzetközi oknyomozó újságírói konzorcium feltárta, hogy a szoftverekkel újságírók, politikusok, emberi jogi aktivisták és üzletemberek százait figyelték meg világszerte. A Pegasus ügy Magyarországon is 2021 nyarán robbant ki, ezt főként a Direkt 36 tárta fel. Az újságírók szerint a kiszivárgott adatbázisban több mint 300 magyar telefonszám szerepelt lehetséges célpontként. Hétfőn több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszúrtan zápor, néha zivatar előfordulhat. A szelet élénk erős lökések kísérik. A minimum 12 és 18 fok között alakul, a nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 32 fok között várható.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel.
3: Holnap, holnap, holnap, holnap, ú, gyere már, hol vagy, hol vagy, hol vagy, hol vagy.
0: Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci. Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András. Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele. Mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek. Szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
2: 93.4
1: Rádió Dabas.
0: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van! Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió Dabas.

0: Éjjel kettő óra van.
1: Újabb 23 szervezet mondott le a Nemzeti Kulturális Alap vitatott támogatásairól. A magyarok több mint fele biciklizik. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Újabb 23 szervezet mondott le a Nemzeti Kulturális Alap vitatott támogatásairól, így az önként visszafizetett összeg már elérte a csaknem 2,4 milliárd forintot a 17 milliárd forintos keretből. Ez az Index adatigényléséből derült ki. A legutóbbi visszafizetések azután kezdődtek, hogy június 23-án a Nemzeti Adó és Vámhivatal őrizetbe vette Búzs Balást, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét,